0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Kertmozival zárják a nyarat ezen a héten pénteken az S-Park Bíbor ligetében. A korábbi évekhez hasonlóan idén is ingyenes szabadtéri filmvetítéssel várják a kaposváriakat. Este 6 órától a Valami Amerika első részét, 8 órától pedig a Csini babát vetítik. A helyszínre már délután 4 órától lehet érkezni, helyet pedig érkezési sorrendben lehet foglalni. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy plédet vagy piknik széket vigyenek magukkal. Zárva lesz szerdán a kaposvári virágfürdőben a szabadtéri élményfürdő. Az intézmény közlése szerint zárt körű rendezvény miatt egész nap nem lehet majd használni azt a részleget. A fürdő többi része a megszokott módon várja a vendégeket. A fedett élményfürdő és a hozzá tartozó kültéri medencék, valamint a termál, az úszoda és a wellness részleg is zavartalanul működik majd. A klímaváltozás már a költöző madarak útrakelésének időpontját is megváltoztatja. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakértője szerint a szárazság, a táplálék mennyiségének változása és a növények korábbi érése miatt több madárfaj is hamarabb indulhat dél felé. A gólyák esetében ez különösen látványos. Az elmúlt években már augusztus elején összegyűlnek a nagyobb csapatok, augusztus 20-ára pedig általában alig marad belőlük Magyarországon. Ütörtökön kezdődik és 3 napon át tart az Inota Fesztivál Várpalota mellett. A különleges eseményt 4. alkalommal rendezik meg az egykori inotai erőmű területén, ahol elektronikus zenei programokkal és látványos fényművészeti alkotásokkal várják a közönséget. A hűtőtornyoknál és a turbina csarnokban számos külföldi előadó lép fel, többek között a berlini techno egyik legismertebb alakja, Ben Clock is. A fesztivál szombatig tart.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban megnövekszik a felhőzet, a levegő hőmérséklete pedig 17 fokig csökken le. Kedden többnyire felhős lesz az ég, kevés napsütésre számíthatunk, és egy-egy zápor is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Sok

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Zárva lesz szerdán a kaposvári virágfürdőben a szabadtéri élményfürdő. Az intézmény közlése szerint zárt körű rendezvény miatt egész nap nem lehet majd használni azt a részleget. A fürdő többi része a megszokott módon várja a vendégeket. A fedett élményfürdő és a hozzá tartozó kültéri medencék, valamint a termál, az úszoda és a wellness részleg is zavartalanul működik majd. 134 alkalommal volt szükség a somogyi tűzoltók segítségére az augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A legtöbb munkát a kidőlt fák és leszakadt ágak adták. 93 helyszínen kellett motorfűrészt ragadniuk a tűzoltóknak a hétvégi vihar után. Több közlekedési balesetnél is segítettek, szombaton az M7-esen egy autó többször átfordult, két utasát kórházba vitték. Vasárnap éjjel pedig Kaposváron a Pécsi utcában villanyoszlopnak és betonkerítésnek csapódott egy kocsi. A sofőr az ütközéskor kizuhant az autóból és kórházba szállították. 35 év után újra mozivászóra kerül a Terminátor 2 az ítélet napja. James Cameron klasszikusát felújított 4K-s változatban vetítik szeptembertől több magyar moziban, eredeti magyar szinkronnal, illetve angolul magyar felirattal is. A film mindössze 2 hétig lesz látható a hazai mozikban. Kaposváron a Kultik moziban 3 alkalommal vetítik, szeptember 4-én és 8-án magyar szinkronnal, szeptember 6-án pedig eredeti nyelven magyar felirattal lehet megnézni. Felülvizsgálja a kormány a korábban a MUH-val kötött 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter vasárnap közölte, hogy hamarosan tárgyalásokat kezdenek a MUH-val. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokon a lakosság megfelelő kiszolgálását és a nemzeti érdekeket tartják majd szem előtt.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban megnövekszik a felhőzet, a levegő hőmérséklete pedig 17 fokig csökken le. Kedden többnyire felhős lesz az ég, kevés napsütésre számíthatunk, és egy-egy zápor is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd.

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: Sziasztok, Kalambó vagyok az Iron Mafiából. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A kaposvári tűzoltók is megismerkedtek a város új elektromos buszaival. A közelmúltban 13 új busz érkezett Kaposvárra, a hivatásos tűzoltóknak pedig külön bemutatták a járművek műszaki felépítését és akkumulátorrendszerét. Emellett azokat a biztonsági tudnivalókat is átbeszélték, amelyekre egy esetleges baleset vagy tűzeset során szükségük lehet a beavatkozáskor. Mozgalmasan telt a hosszú hétvége a balatoni vízi rendőröknek. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint augusztus 20-a és 23-a között 14 esetben összesen 17 embert mentettek ki a tóból. Leggyakrabban a hirtelen feltámadó szél miatt kerültek bajba a parttól távolabb evező szaposok, kajakosok és szörfösök, de felborult kishajók utasainak és kimerült úszóknak is segítettek. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy a vízen mindig érdemes figyelni a viharjelzést, bizonytalan úszástudás esetén pedig mentőmellényt kell viselni. Új helyekkel és programokkal bővült a Best of Balaton kedvenceinek listája. A 2021-ben indult kezdeményezésben ismert emberek és balatoni szakemberek ajánlják azokat a helyeket és élményeket, amelyeket szerintük érdemes felfedezni a tónál. Idén több somogyi kedvenc is felkerült a listára, köztük a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi Mú fagyibár, az Amárdi Paprika csárda és a Tölgyfa étterem, valamint a Siófoki víztorony és a Kőröshegyi völgyhíd. Az ajánlások célja az is, hogy megmutassák, a Balaton nem csak nyáron kínál programokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban megnövekszik a felhőzet, a levegő hőmérséklete pedig 17 fokig csökken le. Kedden többnyire felhős lesz az ég, kevés napsütésre számíthatunk, és egy-egy zápor is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

divatos eszme minden tönkre tehetne. Az olcsó ígéretekre mindig jön a pokol.

nagy a baj, ha visszakar.

éjszaka. A világon egy nagy vihar.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.
1: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 10 bemutatóval készül a 2026-2027-es idényre a Csiky Gergely Színház. Nagy Viktor igazgató a hétfői évadnyitó társulati ülésen azt mondta, a repertoárt úgy állították össze, hogy minden korosztály találjon benne érdekes előadást. Színpadra került többek között a Valahol Európában, a Szent Iván éjjálom és a Miniszter félrelépés. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt a társulati ülésen, hogy a színház éves költségvetése 1,7 milliárd forint, és a működéshez szükséges forrás 2029-ig biztosított. A társulathoz állandó rendezőként csatlakozott Hargitay Iván, színművészként pedig visszatért Hűse Csaba. Az első nagyszínpadi bemutató az egy Csók és más semmi című zenés vígjáték lesz október 2-án. Ezen a héten ismét begyűjtik a családi házaknál keletkezett használt sütőolajat Kaposváron. Kedden a Donnerben és a Rómahegyen, szerdán a Cserben és a Kecelhegyen járnak a gyűjtőautók. Csütörtökön a Belváros és a Tüskevár, pénteken pedig Kaposfüred, Toponár és a Nádasdi város rész kerül sorra. A zöld gyűjtőedényben kizárólag szobahőmérsékletű használt sütőolaj kerülhet, más zsíradékot vagy például motorolajat tilos beleönteni. Az edényt a gyűjtés napján az ingatlan elé jól látható és könnyen megközelíthető helyre kell kihelyezni. Vádat emeltek egy nő ellen, aki idén júniusban bántalmazott egy tanárt egy Barcs környéki iskolában. A nő úgy értesült, hogy a pedagógus megütötte a fiát, ezért még aznap bement az intézménybe, ahol szitkozódva kereste a tanárnőt. Amikor a pedagógus odalépett hozzá, az anya két kézzel mellkason lökte, majd arcon ütötte. A további bántalmazást az iskolaőr és egy takarítónő akadályozta meg, akik lefogták a nőt és kikísérték az épületből. Az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal vádolja az édesanyát, és felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott vele szemben. Ütörtökön hirdetik ki az idei pótfelvételi ponthatárokat, ekkor derül ki, hogy kik kezdhetik meg szeptemberben az egyetemi tanulmányaikat azok közül, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy nem is jelentkeztek. Az eredményeket a felvi oldalán teszik közzé. Akik jelentkezéskor megadták a telefonszámukat, SMS-ben is értesítést kapnak az eredményről. Baktériumot találtak a Lidl egyik proteines csokoládi ízű pudingjában, ezért visszahívták a terméket. A probléma a 200 g-os, szeptember 14-i lejáratú Milbona High Protein pudingot érinti. A kimutatott baktérium hányást, hasmenést és hasi fájdalmat is okozhat, a fertőzés azonban általában enyhe és rövid ideig tart. A hatóság arra kérte a vásárlókat, hogy az érintett pudingot ne fogyasszák el.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire felhős időnk lesz ma, kevés napsütésre számíthatunk, és egy-egy zápor is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fok lesz. Szerdán is változékony idő várható, csütörtökön és pénteken azonban újra sok napsütésre és 30-34 fokos kánikulára számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most! Nem akarom.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten szombaton rendezik meg Kaposfüreden a káposztás ételek főzőversenyét. A csapatok bármilyen étellen nevezhetnek, egyetlen kikötés van, káposzta mindenképpen legyen benne. A nevezők 3 kg húst és 2 kg savanyúságot kapnak. A főzés reggel 7:30 kezdődik, az eredményhirdetést pedig délután 1 óra körül tartják. A nap folyamán zenével, kiállítással, a gyerekeknek pedig többek között ugrálóvárral, arcfestéssel, hordóvonattal és népi játékokkal is készülnek. Szeptember közepéig látogatható a kormányhivatal galériájának új kiállítása Kaposváron. A Szálak Földtől Égig című tárlaton a kaposvári felmenőkkel rendelkező testvérpár Magyar Krisztina grafikus művész és Magyar Márta keramikus művész alkotásait mutatják be. A kiállításon főként szakrális témájú művek kaptak helyet. A tárlat szeptember 18-áig tekinthető meg. Hazai meccse lesz hétközben a kaposvári Rákócinak. Az együttes szerdán a Paks 2-t fogadja a labdarúgó NB3 délnyugati csoport 5. fordulójában. A Rákóczi jelenleg 100%-os mérleggel áll a második helyen, miután mindhárom bajnoki meccsét megnyerte eddig. A Paks 2 ezzel szemben még nem nyert meccset idén. A Rákóczi Paks 2 meccs szerdán délután 17:30 kezdődik majd a Rákóczi stadionban. Légi harcgyakorlat közben hibásodott meg a Szolnokon, hétfőn lezuhant Gripen vadászgép. A gép műszerei menet közben leálltak, a pilóta azonban az utolsó pillanatig irányította a Gripent, majd a földetérés után katapultált. A gép ezt követően kigyulladt, a tűzoltók pedig 5 percen belül megkezdték az oltását. A fedélzeten rakéták és gépágyulőszerek is voltak. A pilóta jól van, megfigyelésre a budapesti Honvéd kórházba szállították. A baleset pontos okát a fekete doboz vizsgálata után tudják megállapítani. Biztonságosnak bizonyultak a fogyasztóvédelem által megvizsgált tanszerek. Az iskolakezdés előtt többek között tolltartókat, ceruza és tolldíszvégeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek, és valamennyi termék megfelelt az előírásoknak. A laborban többek között azt vizsgálták, tartalmaznak-e egészségre káros nehéz fémeket vagy más veszélyes anyagokat. A fogyasztóvédelem ugyanakkor azt tanácsolja a szülőknek, hogy tanszervásárláskor az ár mellett a minőségre és a tartóságra is figyeljenek, a nyugtát pedig érdemes mindig megőrizni. Ütörtökön kezdődik és 3 napon át tart az Inota Fesztivál Várpalota mellett. A különleges eseményt 4. alkalommal rendezik meg az egykori inotai erőmű területén, ahol elektronikus zenei programokkal és látványos fényművészeti alkotásokkal várják a közönséget. A hűtőtornyoknál és a turbina csarnokban számos külföldi előadó lép fel, többek között a berlini techno egyik legismertebb alakja, Ben Clock is. A fesztivál szombatig tart.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire felhős időnk lesz ma, kevés napsütésre számíthatunk, és egy-egy zápor is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fok lesz. Szerdán is változékony idő várható, csütörtökön és pénteken azonban újra sok napsütésre és 30-34 fokos kánikulára számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
3: Üdvözlök mindenkit, szép reggelt kívánok, augusztus 25-én, kedden, hello! Ugye mindenki nagyon jól aludt az éjszaka, nem érzi úgy, hogy túl korán kellett kelnie. 5 perc elmúlt el 6 óra, közepesen felhős egyelőre az ég felettünk, a hőmérők pedig 19 fokot mutatnak a városban, de a környéken csak 14-15 fok jellemző. Frissnek mondható talán a levegő. A napot, ahogy Krisztián is elmondta, keveset vagy egyáltalán nem fogjuk látni, de azért 27 fok déli órák környékén lesz. Hűvösre tehát nem kell nagyon számítani, viszont nem árt esetleg az esernyőt kéznél tartani, meg velünk tartani, amikor csak tehetitek, akár egész nap. A kiváló zenék felsorakoztak, hozzuk az infókat is, remek lesz a hangulat. Most még egy picit van idő talán arra, hogy újra lehunjátok a szemeteket. Persze ne azok, akik már vezetnek, ők csak tartsák nyitva és legyenek óvatosak. Felix Young, Close Your Eyes című dalát hallgatjuk.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Augusztus 25-ére virrat, ilyenkor a Lajosokat és Patríciákat ünnepeljük, ők pedig a névnapjukat. A Lajos egy germán-francia eredetű név, a jelentése hírnév, háború vagy hangos. A Patrícia latinból jött, és rómainak született nemes a jelentése. De a névnaposok között lehetnek még a Józsefek is ezen a napon, Tamások, Elemérek, Marinetták és Déli bábok. Utóbbi egy női név, 19. századi, tehát nem is új névalkotás, eredetileg irodalmi művekben szerepelt női névként, Tompa Mihály Jókai Mór írásaiban. Sok boldogságot a szülinaposoknak is, és legyen szép napjuk a valamilyen jeleségfordulót ünneplőknek is. Mindnyájatoknak sok-sok nevetést kívánok, és akár egy lottó főnyereményt. Leto és Lucala dalát hallgatjuk, a Lottery-t már is.
0: Ez volt a Kalendárium. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár!

0: újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Milyen nagyszerű lenne az, hogyha rossz hírekről nem is kellene beszámolnunk. De sajnos nem ilyen világban élünk, hanem olyan világban, ahol rengetegen nem tartják be a szabályokat az utakon, sőt, kihívják maguk ellen a sorsot. Brutális baleset történt a városban, egy 20 éves fiú csapódott villanyoszlopnak a Pécsi utcában. Hosszan ír előre a kaposvármost.hu. És akkor jöjjenek a jó hírek. 2029-ig biztosított a Csiky Gergely Színház költségvetése, meg volt az évadnyitó társulati ülés. Aztán elindult a matek gólyatábora is a kaposvári kampuszon tegnap. És figyelemfelkeltő okos zebra épül a Kisfaludi utcai iskola előtt. Itt biztonságosabb lesz az átkelés. Lehet olvasni még az oldalon a kertmozizásról, a Bíbor Ligetben, a pótfelvételikről és a kaposi kalendárium érdekességeit is érdemes átfutni. A mai friss hírek pedig szintén felkerülnek majd a nap folyamán az oldalra, tehát böngészétek rendszeresen a kaposvármost.hu-t.
0: Ez volt a Lapszemle. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Kertmozival zárják a nyarat ezen a héten pénteken az Espark Bíbor ligetében. A korábbi évekhez hasonlóan idén is ingyenes szabadtéri filmvetítéssel várják a kaposváriakat. Este 6 órától a Valami Amerika első részét, 8 órától pedig a Csini babát vetítik. A helyszínre már délután 4 órától lehet érkezni, helyet pedig érkezési sorrendben lehet foglalni. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy plédet vagy piknik széket vigyenek magukkal. 134 alkalommal volt szükség a somogyi tűzoltók segítségére az augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A legtöbb munkát a kidőlt fák és leszakadt ágak adták. 93 helyszínen kellett motorfűrészt ragadniuk a tűzoltóknak a hétvégi vihar után. Több közlekedési balesetnél is segítettek, szombaton az M7-esen egy autó többször átfordult, két utasát kórházba vitték. Vasárnap éjjel pedig Kaposváron a Pécsi utcában villanyoszlopnak és betonkerítésnek csapódott egy kocsi. A sofőr az ütközéskor kizuhant az autóból és kórházba szállították. A klímaváltozás már a költöző madarak útrakelésének időpontját is megváltoztatja. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakértője szerint a szárazság, a táplálék mennyiségének változása és a növények korábbi érése miatt több madárfaj is hamarabb indulhat dél felé. A gólyák esetében ez különösen látványos. Az elmúlt években már augusztus elején összegyűlnek a nagyobb csapatok, augusztus 20-ára pedig általában alig maradt belőlük Magyarországon.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire felhős időnk lesz ma, kevés napsütésre számíthatunk, és egy-egy zápor is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fok lesz. Szerdán is változékony idő várható, csütörtökön és pénteken azonban újra sok napsütésre és 30-34 fokos kánikulára számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
3: Szép reggelt és vidám napot kívánok augusztus 25-ére mindenkinek, 3 perccel fél hét után. Egyelőre még a ború nem látszik, annyi felhő nincs felettünk, hogy lassan jönne az eső, de lesz majd ilyenben is állítólag részünk, és remélem, hogy ború nincs a buksitokban sem. Derűsen indul ez a kecsőt, nyugodtan, és így is fog folytatódni. Változatosság meg lesz a zenei kínálatunkban, ez biztos. Freddie Mercury énekel mindjárt, Anne Mary és Shania Twain párosa után. Well,

0: Programajánló.
1: A Takács Gyula Emlékházban ma délután 14:30 érdekességekről lehet hallani, majd a magyar filmek történetéből Kéki Kálmán filmkultúra közvetítő és könyvtáros előadásában. Szó lesz a legelső magyar filmről, a toplistás nagy kasszasikerekről, a nemzetközi díjesökről és a kaposvári mozikról is. A programon a részvétel ingyenes. A Kultik moziba délután 1 órától várnak benneteket Pókember vadonatúj napzendülés, Moxi cica nagy utazása mancsőrjárat, a Dino film, Minyonok és szörnyek, a Jégrémes, Insidious, köztünk járnak Csak egy éjszaka, az Oak Street vége és az Odüsszeia van műsoron. Csütörtöktől pedig lesznek újdonságok, így a Ted és a csodalámpa című mese, a Kutyacsillag kép című kalandfilm és a 8 lábú követők című horror. Csütörtökön ismét lesz jótékony handicap futás 6 órától a Kinizsi lakótelepi futópályára hívnak benneteket. Pénteken pedig kertmozizhatunk a Bíbor ligetben, 6 órától a Valami Amerika 1-et, este 8-tól pedig a Csini babát vetítik majd. Ingyenes a rendezvény, csak az ülő alkalmatosságotokról kell gondoskodni. És szombaton lesz a nyárzáró buli a szenior zenekarral, a Desedán, a gyerkőcöknek is külön programokkal.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Ma augusztus 25-e van ezen a kedden. Köszöntsétek a Lajosokat és Patriciákat névnapjukon. Ezen a napon született Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző és karmester, a West Side Story köthető például a nevéhez 1918-ban. Kolumbusz Kristóf viszont 1451-ben született, az itáliai származású utazó, tengerésztiszt, az amerikai kontinens 1492-es felfedezője volt. Ma emlékezünk egy afroamerikai feltaláló nőre, Alice Parkerrel, aki megalkotta a központi fűtésrendszerhez szükséges kazánt. 1865-ben hunyt el. Michael Faraday, az angol kémikus és kísérleti fizikus, az elektromos mező fogalmának megalkotója pedig 1867-ben. És 1819-ben James Watt, a skót feltaláló és mérnök, aki a gőzgép továbbfejlesztésével hozzájárult az ipari forradalomhoz. 96 éves lenne ma Sir Sean Connery, Oscar-díjas skót színész. Aztán 86. szülinapját tartanám a Benkó Sándor, Kossuth és Liszt Ferenc díjas klarinétos mérnök, a Benkó Dixieland Band alapítója. Viszont ünnepelheti 86. születésnapját Vári Éva, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Jane Simmons, a Kiss együttes basszusgitárosa, aki remekül beszél magyarul, 77 éves lett. Még 68 Tim Burton, amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, producer és festő, aki misztikus és horrorisztikus filmjeiről ismert. 14 éve hunyt el Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett. Aztán egy kis zenetörténet, 40 éve dobták piacra Paul Simon egyik legsikeresebb munkáját Graceland címmel. A Chevy Chase-szel közös dalukat játsszuk már is.
0: Ez volt a kalendárium. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most!

0: Reklám.
1: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ezen a héten ismét begyűjtik a családi házaknál keletkezett használt sütőolajat Kaposváron. Kedden a Donnerben és a Rómahegyen, szerdán a Cserben és a Kecelhegyen járnak a gyűjtőautók. Csütörtökön a Belváros és a Tüskevár, pénteken pedig Kaposfüred, Toponár és a Nádasdi városrész kerül sorra. A zöld gyűjtőedényben kizárólag szobahőmérsékletű használt sütőolaj kerülhet, más zsíradékot vagy például motorolajat tilos beleönteni. Az edényt a gyűjtés napján az ingatlan elé jól látható és könnyen megközelíthető helyre kell kihelyezni. 10 bemutatóval készül a 2026-2027-es idényre a Csiky Gergely Színház. Nagy Viktor igazgató a hétfői évadnyitó társulati ülésen azt mondta, a repertoárt úgy állították össze, hogy minden korosztály találjon benne érdekes előadást. Színpadra került többek között a Valahol Európában, a Szent Ivánéi Álom és a Miniszter félrelépés. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt a társulati ülésen, hogy a színház éves költségvetése 1,7 milliárd forint és a működéshez szükséges forrás 2029-ig biztosított. A társulathoz állandó rendezőként csatlakozott Hargitai Iván, színművészként pedig visszatért Hűse Csaba. Az első nagyszínpadi bemutató az egy Csók és más semmi című zenés vígjáték lesz október 2-án. Zárva lesz szerdán a kaposvári virágfürdőben a szabadtéri élményfürdő. Az intézmény közlése szerint zárt körű rendezvény miatt egész nap nem lehet majd használni azt a részleget. A fürdő többi része a megszokott módon várja a vendégeket. A fedett élményfürdő és a hozzá tartozó kültéri medencék, valamint a termál, az úszoda és a wellness részleg is zavartalanul működik majd. Légi harcgyakorlat közben hibásodott meg a Szolnokon, hétfőn lezuhant Gripen vadászgép. A gép műszerei menet közben leálltak, a pilóta azonban az utolsó pillanatig irányította a Gripent, majd a földetérés után katapultált. A gép ezt követően kigyulladt, a tűzoltók pedig 5 percen belül megkezdték az oltását. A fedélzeten rakéták és gépágyulőszerek is voltak. A pilóta jól van, megfigyelésre a budapesti Honvéd kórházba szállították. A baleset pontos okát a fekete doboz vizsgálata után tudják megállapítani. Biztonságosnak bizonyultak a fogyasztóvédelem által megvizsgált tanszerek. Az iskolakezdés előtt többek között tolltartókat, ceruza és toldíszvégeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek, és valamennyi termék megfelelt az előírásoknak. A laborban többek között azt vizsgálták, tartalmaznak-e egészségre káros nehéz fémeket vagy más veszélyes anyagokat. A fogyasztóvédelem ugyanakkor azt tanácsolja a szülőknek, hogy tanszervásárláskor az ár mellett a minőségre és a tartóságra is figyeljenek, a nyugtát pedig érdemes mindig megőrizni.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire felhős időnk lesz ma, kevés napsütésre számíthatunk, és egy-egy zápor is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fok lesz. Szerdán is változékony idő várható, csütörtökön és pénteken azonban újra sok napsütésre és 30-34 fokos kánikulára számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy Ön is legyen a naprakész.
3: Biztos, hogy lesznek kihívások ma is, de remélem őszinte mosolyul majd az arcotokon folyamatosan. Jó reggelt és csodaszép napot kívánok augusztus 25-ére mindenkinek 6 perccel 7 óra után. Biztos, hogy beindult már egy kicsit a forgalom, de még mindig talán nem olyan vészes, mint majd jövő héten ilyenkor lesz, amikor tényleg hivatalosan is megkezdődik a tanév. Legyetek azért most is óvatosak, várom a közlekedési infóitokat, üzeneteiteket, 70-32-32-355, SMS, Viber és telefonszámunk. Ez. Nickelback újdonság következik nem sokára, a Leave Me Behind című, de előbb még felrázzuk a legálmosabbakat is. Küldjük az életenergiát Gloria Estefan és a Miami Sun Machine társaságában, ez a 1, 2, 3 című daluk. 1, 2, 3, csapjunk is bele a napba.

0: Ricky Martin pesdítette fel az ereinkben egy kicsit a vért, hogy lendületesebben induljon ez az augusztus 25-i keddi nap a Rádió Mosttal. Üdvözlök mindenkit, jó reggelt kívánok ismét 3 perccel 4:48 után. Egy kicsit szomorú azt hallani, hogy nyárzáró bulikat tartanak már mindenfelé, például a Desedán is, de annál vidámabb lesz a hangulat majd ott, szombaton délután 5 órától, de már 4 órától gyerekprogramokkal várják a kicsiket, csillámtetkó készítéssel, kézműves sarokban alkothatnak, és lesz lufi glue is, amit nagyon szoktak élvezni. Ha így nem is tudjátok, hogy mi az, el kell menni, és megnézni, kipróbálni. A Senior Együttes pedig 5 órától zenél majd az ingyenes rendezvényen, tehát a Desi partján a büféknél. A hétvégén tényleg kell zárnunk a nyarat, hiszen a naptár szerint is hamarosan véget ér. Az időjárás viszont úgy néz ki, hogy azért még kényeztetni fog bennünket. Vénasszonyok nyarában, tehát bízhatunk szeptemberben is. És bízhattok abban is, hogy itt a 91.2-n megtaláljátok kedvenceiteket is. Dua Lipa jön nem sokára, Taylor Swift után.
1: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Napraki.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
1: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen Ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
3: Okoszebrát alakítanak ki a Kisfaludy utcai iskola előtt. Megkezdődött a gólyatábor a Matek Kaposvári kampuszán. Gerincsérülést szenvedett a lezuhant Gripen pilótája. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Okoszebrát alakítanak ki a Kisfaludy utcai iskola előtt, így biztonságosabbá válhat a gyalogos átkerés az intézmény környékén. Ez lesz a 7. ilyen átkelőhely a városban. A rendszer villogó fényekkel hívja majd fel az autósok figyelmét az úttestre lépő gyalogosokra, emellett 8 prizmát is beépítenek. A csaknem 4,8 millió forintos beruházáshoz több mint 2 millió forint támogatást nyert el Kaposvár, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat biztosítja. A fejlesztésről hétfőn döntött a közgyűlés, az okoszebra kialakítása ezután kezdődhet meg. Megkezdődött a gólyatábor a Matek Kaposvári kampuszán hétfőn. Az idei programon mintegy 500 első éves vesz részt, akikre a következő napokban vetélkedők, közös programok és bulik várnak. A gólyákat Gyurica Csaba rektor is köszöntötte, aki arra biztatta őket, hogy az egyetemi évek alatt a tanulás mellett építsenek kapcsolatokat és gyűjtsenek minél több élményt. A gólyatábor célja, hogy az új hallgatók már a szeptemberi tanévkezdés előtt megismerjék egymást és az egyetemi közösséget. Gerincsérülést szenvedett a hétfőn Szolnoknál lezuhant Gripen pilótája. Az 51 éves őrnagy a katapultálás során sérült meg, állapota stabil és az orvosok szerint várhatóan teljesen felépülhet. A vadászgép gyakorlatozás közben hibásodott meg, ezért Kecskemét helyett Szolnokon próbált leszállni. A pilóta a gépet még a katonai repülőtérre irányította, majd katapultált. A Gripen ezután kigyulladt és megsemmisült. A baleset okát továbbra is vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma füllettebb, változékonyabb idő várható 28-30 fokos csúcshőmérséklettel. A napsütés mellett délutántól több felé kialakulhat eső, zápor, helyenként heves zivatar sem kizárt. Szerdán csökken a csapadék esélye, csütörtöktől pedig ismét fokozódik a hőség, akár 35 fok közeli maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy Ön is legyen a napra kész.
4: 5 percen fél 8 után, ugye mosolygós hangulatban talállak benneteket. Hello, szép napot mindenkinek, és nyugodt, türelmes közlekedést. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a helyzet a városban. Tőletek is szeretném ezt megtudni. 70-32-32-355, ide írhatjátok meg, vagy akár hívhattok is bennünket, de én mindjárt hívom az Euro 6x6 taxit, és tőlük is beszerzem az infókat. Abban azért biztos vagyok, hogy világvége hangulat nincs az utakon. Majd lesz jövő héten ilyenkor. De most, ami van, az egy nem kimondottan világvége hangulatú dal, de a címe mégis ez. Ez az End of the World Miley Cyrus-tól. Tartsatok velünk!

0: közlekedési információk.
1: Meg is vannak a friss infóim az Euro 6x6 taxitól, miszerint erős, inkább közepes a forgalom a városban, simán járható mindenhol, minden utca, minden út, talán egy-két jellemzően forgalmasabb helyszínen lehet több autó, így a Hásfa utcában, valamint Kaposújlak és Kaposfüred felől jönnek most a legtöbben be, ezek az utcakaszok a legforgalmasabbak. A napsütés zavaró lehet, ha Dombóvár irányába haladtok, érdemes használni a napszemüveget, a lámpák mindenhol működnek, felbontás pedig a Rákóczi téren és az Anna utcában van, amire figyelni kell. Meg a szabályok betartására. Vigyázzatok magatokra is, ha nektek is lesz, illetve van infótok, küldhetitek és hívhatok miatta bennünket a 70-32-32-355-ös számunkon.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Legyen jó kedvű és lendületes! Ez itt a Napra

0: Alex Warren dalát hallgattuk, a Passenger címűt a Rádió Moston. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és kellemes készülődést a szülőknek az iskolára. Persze a gyerkőcök is készülnek, főleg a nagyobbacskák már együtt a szüleikkel, de talán azok is, akik első osztályba készülnek. A héten még sokan szerzik be a tanszereket, mindent, ami kell az iskola kezdéshez. Viszont nem mindenki tudja ezt könnyen megtenni, ezért jó, ha összefogunk. Tanszergyűjtést szervez a kaposvári mami. Egy új füzet, egy tolltartó, néhány színes ceruza, vagy akár egy iskolatáska. A nehéz helyzetben élő gyermekek számára ez hatalmas segítség lehet. A Kaposvári Mami és a Kultik Kaposvár Mozi közös gyűjtést szervez tehát a Kaposvári Egyházmegyei Karitasz javára, hogy közösen tegyünk azért, hogy minél több gyermek számára örömtelibb legyen az iskola kezdés. A tanszergyűjtés szombaton lesz, 10 órától a Kultik Mozi előtt. 11:30-ig várják a felajánlásokat. Ha van otthon olyan új vagy jó állapotú tanszer, amit szívesen átadnátok nehezebb sorsú gyermekeknek, akkor vigyétek oda a helyszínre. Tehát, ahogy mondtam, lehet ez iskolatáska, tolltartó, ezek különösen nagy segítséget jelentenek, de a füzetek, ceruzák, tollak, radírok, színes ceruzák és filcek, rajzfelszerelések, tornazsákok és egyéb az iskola kezdéshez szükséges tanszerek is. Nem kell nagy dolgokra és sokat költeni, tényleg egyetlen füzet, egy csomag ceruza is óriási segítség. Sok kis felajánlásból pedig összeállhat egy nagy, amely több gyermek számára sokkal könnyebbé teszi a tanévet és a család számára is. Az adományokat a Kaposvári Egyházmegyei Karitasznak adják tehát át, hogy a segítség helyben jusson el azokhoz a családokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Tavaly már volt erre példa, ilyen összefogást akkor is szerveztek, hihetetlen sokan éltek is a lehetőséggel. Segítsetek tehát ti is, hogy ebből a szempontból biztosan örömteli legyen minden gyerkőcnek a tanévkezdés, és reméljük, amúgy sem indulnak majd rossz szájízzel a suliba.
1: Jó reggelt! Ez itt a Napra Kész.

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Kezdjük akkor a hírekkel. Mégpedig, hogy szeptember 5-én lecsó főző verseny lesz a kaposvári nagypiacon. Még lehet csatlakozni a csapattal, szedjétek össze a barátokat, munkatársakat, és aztán csapjatok bele a lecsó főzésbe. Lehet saját egyedi recepteket vinni, és aztán megkóstolni majd a különleges lecsókat, ezt mondom mindenki másnak. A lecsófőző verseny mellett ingyenes kóstoló, kézműves foglalkozások a gyerkőcöknek és helyi termelők portékái várnak rátok. Jelentkezni a lecsófőző versenyre személyesen a piacfelügyeleti irodában lehet, például a mai napon is. És akkor már nézzetek is körül, illetve mindenki másnak is ajánlom, a kacsafarhát ugyanis 660 forintért kapható kilónként. A pulyka felső comb kilója 2790 forint, a csirke alsó combé 910 forint, a sertés combé pedig 2050 forint. És ha már a lecsót említettük, hát otthon is lehet készíteni természetesen addig is. A lecsó paprika kilója 399 forint, alma paprikát 900 forintért, burgonyát 400 forintért kaphatunk kilónként, a mák kilója 2500 forint, az őszi baracké 999 forint, a szilvái 750 forint. Fogyasszatok ezekből a finomságokból minél többet, és szerezzétek be őket a kaposvári nagypiacon.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Megérkezett a BYD Kaposvárra. Fedezd fel a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit a Schneider Autóházban. Most nyitási akcióval várunk. Minden új BYD mellé fali töltőt adunk szeptember 30-ig. Ismerd meg, próbáld ki, és válaszd a jövő autóját. BYD Kaposvár, Schneider Autóház, Elődvezér utca 1.
3: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye, ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medical néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medical. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
4: Desedai Pékség. Már három üzletben, reggel 5 órától. Friss, ropogós, házias péksütemények és kenyerek. Több mint 50 féle hagyományos reform, finomság és cukrász termékek helyben vagy rendelésre, telefonon és online. Desedai Pékség. Egy jó nap itt kezdődik.
5: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
6: Augusztus 27-én 10 és 12 óra között a Rádió Most élőben jelentkezik a Kaposvárkártól. Próbáld ki a legújabb Cherry modelleket, amelyek szuperakciós áron kaphatók. Ráadásként az aznap vásárolt autókhoz a metálfényezés csak fele annyiba kerül. Találkozzunk a Pécsi utca 4-ben a Rákóczi focipálya mellett. Augusztus 27-e, 10 óra. Rádió Most kitelepülés a Kaposvárkárnál. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Átmenetileg nem induló óvodai csoport a Szigetvár utcai tagovodában. A 60-nal játszik a Magyar Kupa következő körében a Rákóczi. Jó reggelt kívánok, 8 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A kevés jelentkező miatt átmenetileg nem induló óvodai csoport Kaposváron a Szigetvár utcai tagovodában. Az intézményben júniusban még 19 gyermeket tartottak nyilván, szeptemberre azonban mindössze 10 maradtak volna. Több szülő másik óvodát választott, két család pedig elköltözött a városból. Mivel a szabályok szerint egy óvodai csoport indításához legalább 13 gyermekre van szükség, szeptember 1-től szüneteltetik az intézmény egyetlen csoportját. Az érintett családokkal személyesen is egyeztettek. Az ott dolgozó két óvoda pedagógus és a Dajka továbbra is a Kaposvári óvodai központnál dolgozhat más óvodákban. Zárva lesz szerdán a Kaposvári Virágfürdőben a szabadtéri élményfürdő. Az intézmény közlése szerint zárt körű rendezvény miatt egész nap nem lehet majd használni azt a részleget. A fürdő többi része a megszokott módon várja a vendégeket. A fedett élményfürdő és a hozzá tartozó kültéri medencék, valamint a termál, az úszoda és a wellness részleg is zavartalanul működik majd. A Heves megyei első osztályban szereplő 60-nal került össze a Magyar Kupában a kaposvári Rákóczi. A harmadik kör sorsolását hétfőn tartotta a Magyar Labdarúgó Szövetség. A Rákóczi az előző két fordulóban a Bártaszéket és a PTE Peacot búcsúztatta. A harmadik forduló küzdelmeit szeptember közepén rendezik meg. A továbbjutás egy meccsen dől majd el, a Rákóczi pedig idegenben a 60 otthonában játszik majd. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A program délelőtt 10 órakor kezdődik Mohácson, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond emlékbeszédet, majd szent misét és koszorúzást tartanak. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartással emlékeznek a csata áldozataira, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen délután 5 órától hagyományőrzők elevenítik fel az 1526-os ütközetet. Több mint 1 milliárd forintnak megfelelő összegért kelt el a futball történelem egyik leghíresebb labdája. Ezzel szerezte Diego Maradona az 1986-os világbajnokságon az angolok ellen az Isten kezenében elhíresült találatát, majd néhány perccel később az évszázad gólját is, amikor a félpályától indulva kicselezett mindenkit és kapuba talált. A mérkőzés játékvezetője a lefújás után megtartotta a labdát, és több mint 30 évig őrizte. 2022-ben 1,3 millió fontért adta el, most pedig már 2,5 millió fontért, vagyis több mint 1 milliárd forintért talált új gazdára.
0: Időjárás jelentés.
7: Ma füllettebb, változékonyabb idő várható 28-30 fokos csúcshőmérséklettel. A napsütés mellett délutántól többfelé kialakulhat eső, zápor, helyenként heves zivatar sem kizárt. Szerdán csökken a csapadék esélye, csütörtöktől pedig ismét fokozódik a hőség, akár 35 fok közeli maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
1: Vidám munkakezdést kívánok mindenkinek, így 6 perccel, 8 óra után, vagy olyan nincs, de van, csak úgy kell hozzáállni. És bízom benne, hogy akikkel együtt dolgoztok, azok is tudják ezt, és így együtt húzzátok fel a hangulatot. De persze mi is segítségetekre tudunk lenni, hogyha folyamatosan szólhat a rádió a munkahelyeteken is. És lehet, hogy még úgy érzitek most, hogy a munkaidő örökké tart, na, annak is vége lesz. Viszont a Mengorájsz hozza újdonságát nem sokára így örökké tart címmel, de előbb még az Erasure Sometimes című klasszikusát vesszük elő. Maradjatok velünk!

0: A Roxette klasszikusát hallgattuk Sleeping in my car címmel a rádió moston. Hát bízom benne, hogy senki sem alszik el az autójában, vagy legalábbis nem érzitek úgy, hogy lebukna a fejetek a fáradtságtól. Az utakon mindig legyetek nagyon-nagyon figyelmesek, körültekintőek, vigyázzatok magatokra. És töltsétek az időtöket még ezen a héten minél többet a gyerkőcökkel. Persze akkor is van erre mód, amikor elindul az iskola, csak kicsit kevesebb, és jövő héten már tanévkezdés lesz. Úgyhogy a hétvégék maradnak a közös családi programokra, de nem úgy még ezen a héten. Nyárzáró mesés családi összehangolóra várnak kicsiket és nagyokat. Holnap délután 5 órától Petőrkén a Tündérzug kiserdő rendezvény ez, vagyis Kis Zsófia a fejéből pattant ki a dolog. Vele már többször beszélgettem, elképesztő energiával bír, és csodálatos eseményeket hoz össze. Egy szülő-gyermek élményfoglalkozás tehát ezen a héten szerdán a Tündérzug kiserdőben, ahol meg lehet állni egy kis időre, hogy egymásra találjon szülő és gyermek a nagy rohanás előtt vagy alatt, közben, ami ugye ilyenkor ősszel lenni szokott. Na meg a hétköznapok rutinjában is, valahogy sokszor egy kicsit elcsúsznak ezek a dolgok. Amire lehet számítani ezen az eseményen, az közös éneklés, mondókázás, játékos mozgás és drámajátékok, mesék és képzeletbeli kalandok, meghitt kapcsolódási gyakorlatok, relaxáció és hangfürdő, örömteli minőségi együtt töltött idő. Ezen van a hangsúly, hogy megajándékozzátok magatokat, a családot, a gyermekeket pár órával, amelyben a figyelem, a játék és a szeretetteljes jelenlét kapja a főszerepet. Ingyenes lesz tehát holnap ez a rendezvény. Szeretettel vár Zsófi benneteket erre a különleges utazásra. És egy bábjátékra is, ami szintén a szíve csücske Zsófinak, Cók Mók meséje címmel a Jurta Színházban szombaton délelőtt 10 órától Petőrkén lehet megtekinteni majd ezt az előadást. Cók Mók a morgolódó szekrénymanó meséjekkel életre a rezgőn átszáll jurta falai között. 3 éves kortól várják szeretettel a gyerkőcöket. Az előadás megtekintése ingyenes. Kis Zsófia, Tündérzug kiserdő és a Tündérzug meseműhely megálmodója és létrehozója adja elő majd ezt a bábjátékot. Aztán másnap, szeptember 6-án szombaton délután 4 órától Petőrként az Udvar Bisztróban lévő amfiteátrumban is megtekinthető lesz Cók Mók meséje.
1: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napra Kész.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
2: 10 bemutatóval készül az új évadra a Csiky Gergely Színház. Okos zebrát alakítanak ki a Kisfródi utcai iskola előtt. Jó reggelt kívánok, 8:30 van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 10 bemutatóval készül a 2026-2027-es idényre a Csiky Gergely Színház. Nagy Viktor igazgató a hétfői évadnyitó társulati ülésen azt mondta, a repertoárt úgy állították össze, hogy minden korosztály találjon benne érdekes előadást. Színpadra került többek között a Valahol Európában, a Szent Iván éjjálom és a Miniszter félrelép is. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt a társulati ülésen, hogy a színház éves költségvetése 1,7 milliárd forint, és a működéshez szükséges forrás 2029-ig biztosított. A társulathoz állandó rendezőként csatlakozott Hargitai Iván, színművészként pedig visszatért Hűse Csaba. Az első nagyszínpadi bemutató az egy Csóki és más semmi című zenés vígjáték lesz október 2-án. Okos zebrát alakítanak ki a Kisfaludi utcai iskola előtt, így biztonságosabbá válhat a gyalogos átkelés az intézmény környékén. Ez lesz a 7. ilyen átkelőhely a városban. A rendszer villogó fényekkel hívja majd fel az autósok figyelmét az úttestre lépő gyalogosokra, emellett 8 prizmát is beépítenek. A csaknem 4,8 millió forintos beruházáshoz több mint 2 millió forint támogatást nyert el Kaposvár, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat biztosítja. A fejlesztésről hétfőn döntött a közgyűlés, az okos zebra kialakítása ezután kezdődhet meg. Magyar rendőrök találtak meg egy németországi kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt. A német hatóságok körözés alapján követték az érintett járművet, amelyet végül Csongrád megyében az M43-as autópálya egyik pihenőinél állítottak meg. A csecsemőt a mentők stabil állapotban vitték kórházba, ahol megkapta a szükséges orvosi ellátást. Az akcióban résztvevő rendőröket később elismerésben részesítették.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma füllettebb, változékonyabb idő várható 28-30 fokos csúcsfőmérséklettel. A napsütés mellett délutántól többfelé kialakulhat eső, zápor, helyenként heves zivatar sem kizárt. Szerdán csökken a csapadék esélye, csütörtöktől pedig ismét fokozódik a hőség, akár 35 fok közeli maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Remélem, hogy van körülöttetek is olyan ember, mint Nigel, aki üzenetével már is feldobta a napomat. Oly kedveseket írt nekem, köszönöm szépen innen is. Fogadjátok, vagy lepjétek meg egymás munkahelyeteken ti is egy-két kedvességgel, és hallgassatok bennünket folyamatosan. Jön a Girls Aloud mindjárt, előtte viszont Tina Turner énekel.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. No, it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and

0: gondoskodunk, de arról, hogy tényleg jól érezzétek magatokat a bőrötökben, ti gondoskodjatok. Például azzal, hogy mozogtok, sportoltok rendszeresen, és ezzel jó példát mutattok már a gyerkőcöknek is, akik szintén benevezhetnek a 11. Deseda jótékonysági futógálára, amit idén szeptember 26-án szombaton rendeznek meg. Utcai futóbajnokság és kadétkupa is lesz ez a Városi Sportcsarnoknál, pontosabban a Kaposvár Arénánál. Ahogy mondtam, a legkisebbek is benevezhetnek, lesz ugyanis óvis futam, kisiskolás futam, emellett 3200 méteres és 10 kilométeres futás, valamint freerun, körülbelül egy 30 kilométeres tájékozódási jellegű terepfutás, aztán félmaraton váltóban, de lesz félmaraton egyéniben, ez 21 kilométert jelent körülbelül, és hát a maratoni távot is le lehet futni, ami több mint 42 kilométer. És még plank, fekvőtámasz és súlykitartás versenyszámokban is lehet indulni. Az előnevezés szeptember 11-e este 8 óráig tart, a kaposvárihonvéd.hu weboldalon tudjátok leadni a jelentkezéseteket. Rajtcsomagátvétel, helyszíni nevezés szintén lehetséges 8 órától a Kaposvár Arénánál, tehát szeptember 26-án szombaton. 9 órakor kezdődik a maraton és a freerun, az ovis futás 9:30-tól, aztán félmaraton és a félmaraton váltó, majd a 10 kilométeres és a 3200 méteres futást is elindítják olyan 10:45-kor. Nem csak, hogy egy jó hangulatú sportos napot lehet így együtt eltölteni, hanem még egy jó ügyért is mozoghattok, hiszen a nevezési díjakból befolyt összeg jótékony célt szolgál majd. Vissétek be tehát az időpontot a naptárba, szeptember 26-a szombat, legyetek ott is.
1: Legyen jó kedvű és lendületes! Ez itt a Napra

0: Alex Chitter énekelte dalát, a Bed of Lies címűt a Rádió Moston. 4 perc múlva lesz 9 óra, még egy dal fér bele a mai napra készbe, de aztán a zenei repertoárunk nem ennyiből áll, ám a legfrissebb hírek után is várunk benneteket, és holnap is napra készsel, hogy legyen lendület a napindításban. Tartsatok velünk akkor is, és továbbra is maradok veletek ugyancsak. Jonas Blue-t hozom, ezúttal a Rise szól.
1: They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
2: Chery Tiggo full hibrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Átmenetileg nem indul óvodai csoport a Szigetvár utcai tagóvodában. Megkezdődött a gólyatábor a Matek Kaposvári kampuszán. Köszöntöm a hallgatókat! 9 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A kevés jelentkező miatt átmenetileg nem indul óvodai csoport Kaposváron a Szigetvár utcai tagóvodában. Az intézményben júniusban még 19 gyermeket tartottak nyilván, szeptemberre azonban mindössze 10 maradtak volna. Több szülő másik óvodát választott, két család pedig elköltözött a városból. Mivel a szabályok szerint egy óvodai csoport indításához legalább 13 gyermekre van szükség, szeptember 1-től szüneteltetik az intézmény egyetlen csoportját. Az érintett családokkal személyesen is egyeztettek. Az ott dolgozó két óvoda pedagógus és a Dajka továbbra is a Kaposvári óvodai központnál dolgozhat más óvodákban. Megkezdődött a gólyatábor a Matek Kaposvári kampuszán hétfőn. Az idei programon mintegy 500 elsőéves vesz részt, akikre a következő napokban vetélkedők, közös programok és bulik várnak. A gólyákat Gyurica Csaba rektor is köszöntötte, aki arra biztatta őket, hogy az egyetemi évek alatt a tanulás mellett építsenek kapcsolatokat és gyűjtsenek minél több élményt. A gólyatábor célja, hogy az új hallgatók már a szeptemberi tanévkezdés előtt megismerjék egymást és az egyetemi közösséget. A Heves megyei első osztályban szereplő 60-nal került össze a Magyar Kupában a Kaposvári Rákóczi. A harmadik kör sorsolását hétfőn tartotta a Magyar Labdarúgó Szövetség. A Rákóczi az előző két fordulóban a Bátaszéket és a PTE Peacot búcsúztatta. A harmadik forduló küzdelmeit szeptember közepén rendezik meg. A továbbjutás egy meccsen dől majd el, a Rákóczi pedig idegenben a 60 otthonában játszik majd. Gerincsérülést szenvedett a hétfőn Szolnoknál lezuhant Gripen pilótája. Az 51 éves őrnagy a katapultálás során sérült meg, állapota stabil és az orvosok szerint várhatóan teljesen felépülhet. A vadászgép gyakorlatozás közben hibásodott meg, ezért Kecskemét helyett Szolnokon próbált leszállni. A pilóta a gépet még a katonai repülőtérre irányította, majd katapultált. A Gripen ezután kigyulladt és megsemmisült, a baleset okát továbbra is vizsgálják. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A program délelőtt 10 órakor kezdődik Mohácson, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond emlékbeszédet, majd szentmisét és koszorúzást tartanak. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartással emlékeznek a csata áldozataira, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen délután 5 órától hagyományőrzők elevenítik fel az 1526-os ütközetet.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma füllettebb, változékonyabb idő várható 28-30 fokos csúcsfőmérséklettel. A napsütés mellett délutántól többfelé kialakulhat eső, zápor, helyenként heves zivatar sem kizárt. Szerdán csökken a csapadék esélye, csütörtöktől pedig ismét fokozódik a hőség, akár 35 fok közeli maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
4: 4 perccel 9 óra után is még gyönyörű napsütésnek örülhetünk, aztán majd jön derűre ború, de csak az időjárásban. A kedvetekkel nem lesz probléma, hogyha rádióztok továbbra is velünk, jön Weekend ugyanis a Dancing in the Flames-el, Charlie XCX a gyújdonsággal, a Camera című dalával, és itt van Blondie Máriával.

A Rádió Mostot hallgatjátok itt a 91.2, 4 percen múlt el 4:10 ezen a keddi napon. Közeledik ismét egy hétvége, lehet, hogy csak lassan, de nem kell sietetni amúgy sem az időt, viszont így fel lehet készülni, már időben szólok arra, hogy még a Balcsi parton milyen jó kis programokon lehet részt venni. Például Lecsó Fesztivált rendeznek Balatonszárszón. Nem akármilyet, ez már a 19. nemzetközi szárszói Lecsó Fesztivál lesz, lecsófőző versennyel, 11 órától szombaton. Hagyományos és kreatív lecsó kategóriában lehet nevezni, illetve majd kóstolni ezeket a finomságokat. Fellépőkkel, koncertekkel is gondoskodnak a jó hangulatról. Balatonföldvárra is érdemes lesz a hétvégén ellátogatni, hiszen ott sörfesztivál zajlik, nem is egy, hanem három napon keresztül, péntektől vasárnapig a fesztivál téren. A péntek esti koncert alatt pedig sörivó versenyt rendeznek. A koncert szünetében szombaton lesz sörös korsótartó verseny. És még vasárnap is lehet bulizni majd. A gyerkőcöket szintén szórakoztató programokkal várják Balatonföldváron, tehát a hétvégén. További programajánlottokkal is érkezem pár percen belül, de addig még jön a Well Hello, illetve most Lizzo. Girl, I'm about to have a panic attack. I dip

szerep, csere, hashtag semmi, nekem henek. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülembe, hazudsz, pa-pa-pa-pa, kapjál, ha tudsz.

0: Programajánló.
1: A Takács Gyula Emlékházban ma délután 14:30 érdekességekről lehet hallani, majd a magyar filmek történetéből Kéki Kálmán filmkultúra közvetítő és könyvtáros előadásában. Szó lesz a legelső magyar filmről, a toplistás nagy kasszasikerekről, a nemzetközi díjesőkről és a kaposvári mozikról is. A programon a részvétel ingyenes. A Kultik moziba délután 1 órától várnak benneteket Pókember vadonatúj napzendülés, Moxi cica nagy utazás a mancsőrjárat, a Dino film, Minyonok és szörnyek, a Jégrémes, Insidious, köztünk járnak Csak egy éjszaka, az Oak Street vége és az Odüsszeia van műsoron. Csütörtöktől pedig lesznek újdonságok, így a Ted és a csodalámpa című mese, a Kutyacsillag kép című kalandfilm és a 8 lábú követők című horror. Csütörtökön ismét lesz jótékony handicap futás 6 órától a Kinizsi lakótelepi futópályára hívnak benneteket. Pénteken pedig kertmozizhatunk a Bíbor ligetben, 6 órától a Valami Amerika 1-et, este 8-tól pedig a Csini babát vetítik majd. Ingyenes a rendezvény, csak az ülő alkalmatosságotokról kell gondoskodni. És szombaton lesz a nyárzáró buli a szenior zenekarral, a Desedán, a gyerkőcöknek is külön programokkal.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most!

Bob Sinclair, World Hold On című dalával dobtuk fel a délelőttet a rádió moston. Lassan a 10 óra ideje jön el, hogyha megvolt korán a reggeli, akkor lehet ilyenkor egy kis gyümölcsöt fogyasztani, sőt, nagyon is ajánlott, és beköszönt nem sokára a szőlőszezon, már lehet is kapni sok helyütt bizony ezt a finomságot, nehéz ellenállni egy nagy fürtnek belőle. Csak hogy ez a gyümölcs nem pusztán finom nasolni való, a héjában és a magjában is találhatók olyan növényi vegyületek, amelyek miatt érdemes helyet szorítani neki az étrendben. Különösen a sötétebb szőlőfajták gazdagok polifenolokban például, amik segítenek a szervezetet érő oxidatív stresszel szembeni védekezésben. Sokan kiköpik sajnos a szőlőmagot, pedig igen gazdag növényi vegyületekben. Ha friss szőlőt eszünk, nem muszáj minden egyes magot tehát elkerülni, bár a kemény kesernyés állag miatt ez nem mindenkinek lesz kulináris élmény, de szőlőmag kivonatok viszont már más kategóriát jelentenek, azok használatát nem érdemes a gyümölcs fogyasztásával összekeverni. Gyorsan ad energiát a szőlő, az idegrendszernek is jót tesz. Tavaly jól jöhet egy pörgős napon, de általában is. Most egy kicsit nyugisabbra vesszük a stílus, Louis Antal, a Lie to Yourself című finomsága következik.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Augusztus 27-én 10 és 12 óra között a Rádió Most élőben jelentkezik a Kaposvárkártól. Próbáld ki a legújabb Cherry modelleket, amelyek szuperakciós áron kaphatók. Ráadásként az aznap vásárolt autókhoz a metál fényezés csak fele annyiba kerül. Találkozzunk a Pécsi utca 4-ben a Rákóczi focipálya mellett. Augusztus 27-e, 10 óra, Rádió Most kitelepülés a Kaposvárkárnál. Kár lenne kihagyni.
2: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Köszöntöm a hallgatókat. 10 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 10 bemutatóval készül a 2026-2027-es idényre a Csiky Gergely Színház. Nagy Viktor igazgató a hétfői évadnyitó társulati ülésen azt mondta, a repertoárt úgy állították össze, hogy minden korosztály találjon benne érdekes előadást. Színpadra került többek között a Valahol Európában, a Szent Iván éjjel álom és a Miniszter félrelépés. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt a társulati ülésen, hogy a színház éves költségvetése 1,7 milliárd forint, és a működéshez szükséges forrás 2029-ig biztosított. A társulathoz állandó rendezőként csatlakozott Hargitai Iván, színművészként pedig visszatért Hűse Csaba. Az első nagyszínpadi bemutató az egy Csók és más semmi című zenés vígjáték lesz október 2-án. Megkezdődött a gólyatábor a Matek Kaposvári kampuszán hétfőn. Az idei programon mintegy 500 elsőéves vesz részt, akikre a következő napokban vetélkedők, közös programok és bulik várnak. A gólyákat Gyurica Csaba rektor is köszöntötte, aki arra biztatta őket, hogy az egyetemi évek alatt a tanulás mellett építsenek kapcsolatokat és gyűjtsenek minél több élményt. A gólyatábor célja, hogy az új hallgatók már a szeptemberi tanévkezdés előtt megismerjék egymást és az egyetemi közösséget. Zárva lesz szerdán a Kaposvári Virágfürdőben a szabadtéri élményfürdő. Az intézmény közlése szerint zárt körű rendezvény miatt egész nap nem lehet majd használni azt a részleget. A fürdő többi része a megszokott módon várja a vendégeket. A fedett élményfürdő és a hozzátartozó kültéri medencék, valamint a termál, az uszoda és a wellness részleg is zavartalanul működik majd. A kaposvári tűzoltók is megismerkedtek a város új elektromos buszaival. A közelmúltban 13 új busz érkezett Kaposvárra, a hivatásos tűzoltóknak pedig külön bemutatták a járművek műszaki felépítését és akkumulátorrendszerét. Emellett azokat a biztonsági tudnivalókat is átbeszélték, amelyekre egy esetleges baleset vagy tűzeset során szükségük lehet a beavatkozáskor. Több mint 1 milliárd forintnak megfelelő összegért kelt el a futball történelem egyik leghíresebb labdája. Ezzel szerezte Diego Maradona az 1986-os világbajnokságon az angolok ellen az Isten kezenében elhíresült találatát, majd néhány perccel később az évszázad gólját is, amikor a félpályától indulva kicselezett mindenkit és kapuba talált. A mérkőzés játékvezetője a lefújás után megtartotta a labdát, és több mint 30 évig őrizte. 2022-ben 1,3 millió fontért adta el, most pedig már 2,5 millió fontért, vagyis több mint 1 milliárd forintért talált új gazdára.
2: Időjárás jelentés.
4: A füllettebb, változékonyabb idő várható 28-30 fokos csúcshőmérséklettel. A napsütés mellett délutántól többfelé kialakulhat eső, zápor, helyenként heves zivatar sem kizárt. Szerdán csökken a csapadék esélye, csütörtöktől pedig ismét fokozódik a hőség, akár 35 fok közeli maximumokkal.
2: Időjárás jelentést hallott
0: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
2: Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
1: Melletted leszünk folyamatosan, és a halott pénz is nem sokára ezzel a dalával jön, illetve Likely, most viszont Don Omar Danza Kuduroját hallgatjuk, ugye maradtok itt a 91.2-n.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

Teddy Swims nagy sikere a The Door szólt a rádió moston, 3:11, lehet, hogy még ő sem jósolta volna meg a világhírnevet ezzel a dallal magának, de nem tudhatjuk előre, hogy mi történik velünk. Csak sejthetjük, illetve a jóslatok adhatnak némi iránymutatást. Szóval erre vállalkozunk nem sokára, hozom a horoszkópot augusztus 25-ére is, és addig egy Charles and Eddie dalt. A Would I Lie to You nagyon kedves. Jack Jones-ék is itt lesznek, meg most Ashley Simpson a Boyfriend című.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Az előrejelzés azt mondja, hogy ma sok felhő lesz felettünk valamikor, és még egy záporzivatar is kialakulhat. Sőt, ma estére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatar miatt. Somogyra is, szóval térségünkben is lehet akár égeső is, erős szél és zivatar. De így is mérhetünk 28 fokot a délutáni órákban. Az esti éjszakai órákban is eleredhet többször az eső, 16 fokig hűl vissza a levegő holnap reggelre, párára kell számítani majd a korai órákban. Aztán marad több felhő felettünk, de lesznek naposabb időszakok is. Szerdán szintén 28-29 fokot mérhetünk majd. Aztán csütörtökön már 32, péntekre pedig jön egy kánikulai nap 35 fokkal, és hétvégén sem lesz hűvös, annak ellenére, hogy szombatra egy hideg frontot jósolnak erős széllel és néhány záporral, de 31 fokos hőmérsékletre így is készülhetünk a délutáni órákban, ahogy vasárnap is változóan felhős napos időben lesz részünk, és még a jövő héten is többnyire 30 fok körüli értékek lesznek délutánonként, a reggelek 16-17 fokosan alakulnak.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész családi házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
1: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Augusztus 25-e van ezen a keddi napon, bár az egész héten szinte minden nap lesz valamilyen jelentős égi esemény, mára azt írják, hogy kicsit gyakorlatiassabbá válhat a gondolkodásunk, ugyanakkor a hibákat és hiányosságokat is hamarabb észrevesszük, könnyebben belekapaszkodhatunk egy-egy apró részletbe, ezért a túlzott kritikával érdemes óvatosan bánni. Emellett pedig azt tanácsolják még, hogy ma érdemes figyelni az első benyomásokra, mert egy különös gondolatból akár fontos felismerés is születhet. Nos, nézzük akkor mind a 12 jegyet szépen sorban. A kosnak azt írják, hogy most végre ki tudsz mondani valamit, amit már egy ideje kerülgetsz. Nem kell hosszú magyarázkodásba kezdened, ha egyszerűen és őszintén fogalmazol, sokkal jobban célba érnek a szavaid. Közben jöhet egy hirtelen bevillanó ötlet is, ami még pénzt is hozhat. A bikának most egy pénzügyi részletre érdemes különösen odafigyelnie, egy számlaszerződés vagy korábban félretett ügy átnézése olyan lehetőséget mutathat, amely mellett eddig elsiklottál. A megérzéseid is jól működnek, ezért ha valami elsőre nem tűnik jó ötletnek, ne hagyd magad meggyőzni. Az ikrek a mai napon egy beszélgetésben olyan információhoz juthat, amely teljesen átírja egy korábbi elképzelésedet. Ne ragaszkodj ahhoz, amit tegnap még biztosnak hittél. Kedves rák, ma valaki meglepően őszintén fordulhat hozzád, és lehet, hogy éppen ettől érzed majd közelebb magadhoz. Felerősödik az empátiád, ezért könnyen megérzed azt is, amit a másik nem mond ki. Egy családi ügyben szintén lehet egy olyan felismerésed, amely segít végre megérteni a háttérben húzódó valódi okokat.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió. Most.

0: égtenek a csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Az oroszlánok azt írják, hogy a mai nap egyik kulcsa, hogy ne akarj minden helyzetben azonnal reagálni. Gondold át mindig a következő lépésedet. Érdekes embereket és új nézőpontokat hozhat eléd ez a nap, ugyanakkor egy ismerősöd olyan ötlettel állhat elő, amely elsőre furcsának tűnik, de később nagyon is életképesnek bizonyulhat. Ha szingli vagy, most egy nagyon izgalmas találkozás van a látóhatáron. A szűznek egy sikerszéria indulhat el a mai napon, könnyebben rendszerezed a gondolataidat, gyorsabban észreveszed a részleteket, és olyan ügyeket is képes vagy végre átlátni, amelyek eddig puszának tűntek. Arra viszont figyelj, hogy ne várj el mindenkitől ugyanolyan precizitást, mint saját magadtól. A mérleg kicsit háttérbe vonulhat ma, és ez most nem is baj. Az egyedül töltött idő alatt ugyanis olyan gondolatok kerülhetnek felszíne, amelyeket a mindennapi zajban észre sem vennél. Egy álom, emlék vagy egészen apró véletlen különös jelentőséget kaphat. Ha van egy régóta foglalkoztató kérdésed, ma érdemes inkább a megérzésedre is hallgatnod. A Skorpióhoz érdekes információ juthat el egy barát vagy ismerős révén. Lehet, hogy elsőre csak egy jelentéktelen megjegyzésnek tűnik, később azonban összeállhat belőle a kép. A mai nap különösen kedvez annak, hogy egy közösségi ügyben tisztábban lásd, ki mit szeretne valójában. Ne siess az ítélettel, előbb figyeld meg a részleteket.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most!

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: A nyilast egy váratlan lehetőség vagy meghívás mozdíthatja ki a megszokott kerékvágásból. A mai nap kedvez az új ismerettségeknek, beszélgetéseknek, közös programoknak, így ma könnyen találkozhatsz valakivel, akivel azonnal megtalálod a közös hangot, és spontán ötletből akár egy későbbi utazás terve is megszülethet. A bak most könnyebben tud hosszabb távban gondolkodni. Egy korábban félbehagyott terv újra előkerülhet, és most már pontosan látod, hogyan lehetne megvalósítani. Magánéletedben viszont ne próbálj mindent fejben megoldani, és főleg ne egyedül állj neki mindennek. Hozd meg az információkat, és vondd be a másikat. A vízöntő mai naptól sokkal könnyedebbnek, szabadabbnak érezheti magát. Ma különösen vonzanak az újdonságok, és könnyen lehet, egy spontán program végül sokkal jobban sikerül, mint a gondosan megtervezett változat. Nagyon elemedben leszel, és a szerencse is melléd állhat egy fontos ügyben. A halakjegyűm a szokatlanul érzékenyen reagál a környezete jelzéseire. Lehet egy pillanat, amikor egyszerűen tudod, hogy valaki mit érez, vagy hirtelen összeáll benned egy régóta megválaszolatlan kérdés. Egy kreatív ötlet is megérkezhet, amit érdemes azonnal lejegyezni, mert később még fontos lehet.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
0: A pillanat a tiéd. Rádió

0: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.
1: Láttam olyat, ami szabad szemmel láthatatlan. Egy pár máig számomra felfoghatatlan.

A Follow the Flow dalát hallgattuk a Rádió Moston, Így vagyok Szabad címmel, én pedig úgy, hogy perceken belül átadlak benneteket Szabinak, akivel 11 óra után tölthetitek a napot, a legjobb dalok társaságában természetesen. Phil Collins stúdiójával köszönök el már a tőletek, találkozzunk csütörtökön is, én 11 órától várlak majd akkor is titeket. Gyönyörű napot, sok-sok nevetést kívánok, Győrfibet!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
3: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
4: Chery Tiggo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Közel 500 000 forintból fejleszték tovább Kaposvár csapadék vízelvezető rendszerét. Szombaton tanszergyűjtést tartanak a mozinál a plázában. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van. Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Közel 500 000 forintból fejlesztik tovább Kaposvár csapadék vízelvezető rendszerét. A város mintegy 482 millió forintos uniós támogatást kapott, amelyből három területen végeznek munkálatokat. Felújítják a Szent László utca és a Csík-Ferenc sétány csapadék vízelvezető hálózatát, valamint a Kapos folyó belterületi műtárgyait. Emellett záportározót és szikasztókat is kialakítanak. A beruházással az intenzív esőzések okozta károkat szeretnék megelőzni, a víz visszatartásával pedig az aszályos időszakok hatásait is mérsékelheti. Szombaton tanszergyűjtést szervez a kaposvári Mami a nehéz helyzetben élő gyermekek támogatására. Délelőtt 10 óra és fél 12 között a Kultik mozi előtt várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, tolltartókat, füzeteket, írószereket, rajzfelszereléseket és más tanszereket. Az adományokat a kaposvári egyházmegyei Caritas juttatja el a rászoruló családokhoz. A gyűjtéshez családi program is kapcsolódik. 11 órától a Minyonok és Szörnyek című filmet vetítik a moziban, amelyre előzetes regisztráció szükséges. A kaposvári tűzoltók is megismerkedtek a város új elektromos buszaival. A közelmúltban 13 új busz érkezett Kaposvárra, a hivatásos tűzoltóknak pedig külön bemutatták a járművek műszaki felépítését és akkumulátorrendszerét. Emellett azokat a biztonsági tudnivalókat is átbeszélték, amelyekre egy esetleges baleset vagy tűzeset során szükségük lehet a beavatkozáskor. Gerincsérülést szenvedett a hétfőn Szolnoknál lezuhant Gripen pilótája. Az 51 éves őrnagy a katapultálás során sérült meg, állapota stabil és az orvosok szerint várhatóan teljesen felépülhet. A vadászgép gyakorlatozás közben hibásodott meg, ezért Kecskemét helyett Szolnokon próbált leszállni. A pilóta a gépet még a katonai repülőtérre irányította, majd katapultált. A Gripen ezután kigyulladt és megsemmisült, na a baleset okát továbbra is vizsgálják. Magyar rendőrök találtak meg egy németországi kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt. Na, a német hatóságok körözés alapján követték az érintett járművet, amelyet végül Csongrád megyében az M43-as autópálya egyik pihenőinél állítottak meg. A csecsemőt a mentők stabil állapotban vitték kórházba, ahol megkapta a szükséges orvosi ellátást. Az akcióban résztvevő rendőröket később elismerésben részesítették.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma füllettebb, változékonyabb idő várható 28-30 fokos csúcsfőmérséklettel. A napsütés mellett délutántól többfelé kialakulhat eső, zápor, helyenként heves zivatar sem kizárt. Szerdán csökken a csapadék esélye, csütörtöktől pedig ismét fokozódik a hőség, akár 35 fok közeli maximumokkal.
0: időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

nagy visszatérő The Rolling Stones és a Mr. Charm fűszerezte meg a kedd délelőttöt itt a Rádió Most FM 91.2-n. 3 perccel múlt el 4:12, Horváth Szabi vagyok, 17 óráig leszek a mikrofonnál. Tartsatok ti is velünk a folytatásban is, ha jó zenére vágytok, hiszen hozom napjaink a közelmúlt és a régebb volt legkedveltebb slágereit, hazai és külföldi vonalról egyaránt természetesen. 0670-32-32-355 pedig az elérhetőségünk, ide várom a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket is, telefonhívás, SMS vagy Viber üzenet formájában egyaránt. Remélem jól vagytok, hiszen időjárási változás lesz, méghozzá mai napon már azért látszik az előjele ennek, hiszen jégesőt is mondanak a délutára, de ha ez nem is következik be, mert nyilvánvalóan óráról órára változhat az előrejelzés, amiről egyébként én is szót fogok ejteni folyamatosan itt a Rádió Most FM 91.2-n, tehát ha az nem is következik be, de csapadékra elvileg mindenképpen számíthatunk majd a délutáni órákban, hogy pontosan mikor, hallgassatok minket, és minden órában természetesen el fogom mondani, hát jelen állás szerint majd délután 1 és 2 óra között számíthatunk vételkörzetünkben csapadékra, nagyjából 30%-os valószínűsége jelen állás szerint. A folytatásban pedig Mike Milk és Steven Sugar, ez az a Milk and Sugar formáció jön, Maria Marquez-zel kiegészülve is hozzák a Canto del Pilont, utána pedig itt lesz Sabrina Carpenter is egy tavaly előtti felvétele, 2024-ből a Taste érkezik. Ezekkel kívánok nektek szép napot, jó munkát a dolgoztok, és jó utat az utólevőknek.

0: csapaddal a Tonight itt a 91.2 rádió. Moston egy perccel vagyunk 11:30 előtt, hamarosan pedig ezt a dalt hozom. Shakira és Burna Boy közösét a Die Die-t a slágerlisták éléről teljes egészében itt a rádió Moston egy rövid kereskedelmi kitérőt követően.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
3: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

Stupid Love, ez volt Lady Gaga felvétele itt a Rádió Most FM 91.2, másfél perccel vagyunk 3:42 előtt, és szépen lassan túl leszünk a délelőtti napszakon, és belevetjük magunkat a délutánba, itt a Rádió Moston pedig szokásos módon ezt a Sziasztórával fogjuk tenni, amikor zenei kínálatunkból érkeznek majd a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamok is, de addig sem maradunk ám jó zene nélkül, illetve ajánlom figyelmetekbe az Érdekességek a magyar filmek történetéből című előadást. Ez Kiki Kálmán filmkultúra közvetítő és könyvtáros előadása lesz a mai napon, melynek helyszíne a Takács Gyula Emlékház lesz a Dr. Kovács Sebestyén Gyula utca 9-es szám alatt. Szó esik majd a legelső magyar filmről, a toplistás nagy kassza sikerekről, nemzetközi díjesökről és a kaposvári mozikról is. A kezdési időpont tehát a mai napon a Takács Gyula Emlékházban 14:30-kor lesz. A programon természetesen a részvétel ingyenes, várnak rá mindenkit nagyon sok szeretettel. Itt a Rádió Moston pedig Katy Perry dalával megyünk tovább, jön a Band-Aids, délben pedig Krisztián érkezik majd a legfrissebb hírekkel, információkkal.

0: Hírek most!
1: Továbbfejleszti Kaposvár csapadékvízzel vezető rendszerét. Okos zebrát alakítanak ki a Kisfaludy utcai iskola előtt. Köszöntöm a hallgatókat! Déli 12 óra van. Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Közel 500 millió forintból fejlesztik tovább Kaposvár csapadékvízzel vezető rendszerét. A város mintegy 482 millió forintos uniós támogatást kapott, amelyből három területen végeznek munkálatokat. Felújítják a Szent László utca és a Csík-Ferenc sétány csapadékvízzel vezető hálózatát, valamint a Kapos folyó belterületi műtárgyait. Emellett záportározót és szikasztókat is kialakítanak. A beruházással az intenzív esőzések okozta károkat szeretnék megelőzni, a víz visszatartásával pedig az aszályos időszakok hatásait is mérsékelheti. Okos zebrát alakítanak ki a Kisfaludy utcai iskola előtt, így biztonságosabbá válhat a gyalogos átkelés az intézmény környékén. Ez lesz a hetedik ilyen átkelőhely a városban. A rendszer villogó fényekkel hívja majd fel az autósok figyelmét az úttestre lépő gyalogosokra, emellett 8 prizmát is beépítenek. A csaknem 4,8 millió forintos beruházáshoz több mint 2 millió forint támogatást nyert el Kaposvár, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat biztosítja. A fejlesztésről hétfőn döntött a közgyűlés, az okos zebra kialakítása ezután kezdődhet meg. Megkezdődött a gólyatábor a Matek Kaposvári kampuszán hétfőn. Az idei programon mintegy 500 első éves vesz részt, akikre a következő napokban vetélkedők, közös programok és bulik várnak. A gólyákat Gyurica Csaba rektor is köszöntötte, aki arra biztatta őket, hogy az egyetemi évek alatt a tanulás mellett építsenek kapcsolatokat és gyűjtsenek minél több élményt. A gólyatábor célja, hogy az új hallgatók már a szeptemberi tanévkezdés előtt megismerjék egymást és az egyetemi közösséget. A Heves megyei első osztályban szereplő 60-nal került össze a Magyar Kupában a kaposvári Rákóczi. A harmadik kör sorsolását hétfőn tartotta a Magyar Labdarúgó Szövetség. A Rákóczi az előző két fordulóban a Bátaszéket és a PTE Peacot búcsúztatta. A harmadik forduló küzdelmeit szeptember közepén rendezik meg. A továbbjutás egy meccsen dől majd el, a Rákóczi pedig idegenben a 60 otthonában játszik majd. Gerincsérülést szenvedett a hétfőn Szolnoknál lezuhant Gripen pilótája. Az 51 éves őrnagy a katapultálás során sérült meg. Állapota stabil, és az orvosok szerint várhatóan teljesen felépülhet. A vadászgép gyakorlatozás közben hibásodott meg, ezért Kecskemét helyett Szolnokon próbált leszállni. A pilóta a gépet még a katonai repülőtérre irányította, majd katapultált. A Gripen ezután kigyulladt és megsemmisült. A baleset okát továbbra is vizsgálják.
0: A Rádió Most stúdiójában Horváth Szabi.
2: 5 perccel vagyunk délután 12 óra után. Itt a Rádió Moston pedig startol a Siesta óra, ahogy említettem a korábbiakban, a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamok is jönnek zenei kínálatunkból. Ha pedig most ebédeltek, akkor jó étvágyat kívánok hozzá. Jön a Hálibiszt és Daniel fiú újdonság, a Bár csak lennék. Előtte pedig Pink Panther lesz, és Zella Larson felvétele indítja az órát. Ez pedig a Stateside itt a Rádió Moston.

volt a Fats and Small és a Turnaround itt a 91.2 Rádió Moston. Pontosan fél perccel vagyunk, negyed egy előtt, én Horváth Szabi vagyok, ez pedig már a Siesta óra, így a kedd délutánban itt a Rádió Most FM 91.2-n. Most is kihangsúlyozom, ha éppen ebédeltek, akkor nagyon jó étvágyat kívánok a finomabbnál finomabb falatokhoz. Itt a Rádió Moston pedig természetesen a folytatásban is a legnagyobb slágerek szólnak napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt, a tőlünk megszokott módon, hazai és külföldi vonalról. Rácsekkoltam gyorsan az üzemanyagár változásokra, azt még egyelőre nem lehet tudni, hogy holnap változnak-e, de a mai napon nem változtak az üzemanyagárak, így a gázolaj és a benzin nagykereskedelmi ára is változatlan maradt. A 95-ös benzin literét 592 forintért, míg a gázolaj literét 681 forintért tankolhatjuk autónkba, de most is elmondom, hogy a különböző töltőállomások árai között tapasztalhatunk 10 akár 20 forintos árkülönbséget is, illetve ugye az autópályák mellett található töltőállomások árai ezeknél az áraknál jóval borsosabbak, ott akár 40-50 forinttal is drágábbba kerülhet az üzemanyag. Megyünk tovább a jó zenékkel, mindjárt itt lesz Szia is a Gimme Love 2023-ból, előtte pedig, hogyha már így bekúkatoznánk a keddi ebédtől, akkor egy kis ébresztő muzsika jön az Imagine Dragons-tól, már is itt van a Wake Up!

0: Ez volt a Kid Laroi és Justin Bieber közös a Stay It a 91.2 Rádió Moston, hamarosan pedig 2000-ben utazunk vissza Mojoék dalával, jön a Lady Hear Me Tonight. Teljes egészében egy rövid kereskedelmi kitérőt követően hozom is a dalt.
1: 91.2 Rádió Most műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most!

Ahogy mondtam, tehát itt a Rádió Most FM 91.2, nem hanyaguljuk el a hazai slágereket sem. A The Beavers a BSV srácokkal hozta az Aki egyszer voltam című dalt ide az FM 91.2 Rádió Mostra, ahol pedig hamarosan Lorin folytatja a sort a Warning Signs-szal 2024-ből. Előtte pedig gyorsan elmondom, hogy rácsekkoltam újra az időjárás előrejelzése, és az állapot nem változott, még mindig azt mutatja az előrejelzés, hogy nagyjából ezektől az óráktól délután 2 óráig bezáróan 30%-os valószínűséggel számíthatunk vételkörzetünkben csapadék kialakulására, a hőmérséklet maximuma pedig nagyjából 28 fok környéke lesz, és leginkább felhős időszakra majd a délutáni óráktól 17 órától számíthatunk, újabb csapadék zónára pedig este 9 órától van esély vételkörzetünkben, szintén 30%-os valószínűséggel. Én folyamatosan csekkolni fogom az előrejelzést, és átadom az ott látott információkat, úgyhogy maradjatok velünk a folytatásban is, emiatt is, illetve a jó zenék miatt is. Ahogy ígértem, tehát jön Lorin és a Warning Signs, délután 1 órakor pedig Cserhalmi Krisztián kollégám hozza majd a legfrissebb híreket, infókat.

0: Reklám.
1: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
2: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye, ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk Önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
3: Augusztus 27-én 10 és 12 óra között a Rádió Most élőben jelentkezik a Kaposvárkártól. Próbáld ki a legújabb Cherry modelleket, amelyek szuperakciós áron kaphatók. Ráadásként az aznap vásárolt autókhoz a metálfényezés csak fele annyiba kerül. Találkozzunk a Pécsi utca 4-ben a Rákóczi focipálya mellett. Augusztus 27-e 10 óra. Rádió Most kitelepülés a Kaposvárkárnál. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Tanszergyűjtést tartanak szombaton a Plázában a mozinál. Átmenetileg nem indul óvodai csoport a Szigetvár utcai óvodában. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Szombaton tanszergyűjtést szervez a kaposvári mami a nehéz helyzetben élő gyermekek támogatására. Délelőtt 10 óra és fél 12 között a Kultik mozi előtt várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, tolltartókat, füzeteket, írószereket, rajzfelszereléseket és más tanszereket. Az adományokat a kaposvári egyházmegyei Caritas juttatja el a rászoruló családokhoz. A gyűjtéshez családi program is kapcsolódik. 11 órától a Minyonok és Szörnyek című filmet vetítik a moziban, amelyre előzetes regisztráció szükséges. A kevés jelentkező miatt átmenetileg nem indul óvodai csoport Kaposváron a Szigetvár utcai tagóvodában. Az intézményben júniusban még 19 gyermeket tartottak nyilván, szeptemberre azonban mindössze 10 maradtak volna. Több szülő másik óvodát választott, két család pedig elköltözött a városból. Mivel a szabályok szerint egy óvodai csoport indításához legalább 13 gyermekre van szükség, szeptember 1-től szüneteltetik az intézmény egyetlen csoportját. Az érintett családokkal személyesen is egyeztettek. Az ott dolgozó két óvoda pedagógus és a Dajka továbbra is a kaposvári óvodai központnál dolgozhat más óvodákban. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A program délelőtt 10 órakor kezdődik Mohácson, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond emlékbeszédet, majd szent misét és koszorúzást tartanak. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartással emlékeznek a csata áldozataira, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen délután 5 órától hagyományőrzők elevenítik fel az 1526-os ütközetet. Mától bárki megnézheti, mennyi idő alatt érnek ki a mentők Magyarországon. Az Országos Mentőszolgálat kiérkezési adatai a stat.mentők.hu oldalon érhetők el. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója azt mondta, hogy hosszú távon a 15 perces kiérkezési idő elérése a cél. Több mint 1 milliárd forintnak megfelelő összegért kelt el a futball történelem egyik leghíresebb labdája. Ezzel szerezte Diego Maradona az 1986-os világbajnokságon az angolok ellen az Isten kezenében elhíresült találatát, majd néhány perccel később az évszázad gólját is, amikor a félpályától indulva kicselezett mindenkit és kapuba talált. A mérkőzés játékvezetője a lefújás után megtartotta a labdát, és több mint 30 évig őrizte. 2022-ben 1,3 millió fontért adta el, most pedig már 2,5 millió fontért, vagyis több mint 1 milliárd forintért talált új gazdára.
0: Időjárás jelentés.
4: Délután is marad a felhős, füllett idő 28-30 fokos maximummal. Késő délutántól többfelé kialakulhat eső, zápor a megyében, helyenként heves zivatar sem kizárt. Szerdán csökken a csapadék esélye, csütörtöktől pedig ismét fokozódik a hőség, akár 35 fok közeli maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallott
5: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
6: És indul is egy újabb óra itt a Rádió Most FM 91.2-n, hamarosan Florida újdonságát hozom, a Vacation, Anywhere You Wanna Go-t, előtte azonban még itt van Lutrisha Mac-nél, és 2002-ből indul az óra a Perfect.

Benson Bonslágerét hallottuk a Mystical Magical-t itt a 91.2 rádió. Moston fél perccel vagyunk 4:42 előtt, én Horváth Szabi vagyok, és hogyha holnap mennétek a strandra, akkor ne tegyétek, mert holnap augusztus 26-án zárva tart a virágfürdő strand részlege. Azonban a fürdő többi része zavartalanul fog működni, úgyhogy bátran látogassátok a létesítményt. A kaposvári virágfürdő tájékoztatása szerint tehát holnap augusztus 26-án szerdán zárt körű rendezvény miatt lesz zárva a strand részleg. A fedett élményfürdő és a hozzá kapcsolódó kültéri medencék, valamint a termál, az uszoda és a wellness részleg ezen a napon is zavartalanul működik. A változás tehát kizárólag a strand részleget érinti. Ezt tartsátok szem előtt mindenképpen, itt a rádió, Moston pedig megyünk tovább a jó zenékkel, mindjárt Ákos énekel hozza a Fényben és Szín dalt, ennek a dalnak is a kompakt diszkó remixét halljuk majd, de előtte Meredith Brooks slágere szól, lesz 97-ből a Bitch. I hate

0: benne.
1: Ez volt Ákos dala a Fényben néz kompakt diszkó remix változatában. Itt a 91.2 rádió Moston pontosan 7 perccel múlt el 1:42. Én Horváth Szabi vagyok, és egy közérdekű információval tértem vissza hozzátok. Kedves hallgatónk Zoltán telefonált nem olyan régen, aki beavatott abba, hogy nagyjából 2 nappal ezelőtt tűnt el a Ragdoll fajtájú másfél éves Pumukli névre hallgató fehér drap színű cicájuk, kandúr cicájuk. A Hunyadi 50 szám környékén tűnt el. Egyébként félős cicáról van szó. Ha esetleg valaki ebből a pár ismertető jegyből ráismert, hol léte felül információval tud szolgálni, vagy esetleg megtalálta, befogadta, kérem hívja a stúdió számunkat a 0670 32 32 355-öt, és akkor a gazdival össze tudom kötni a kedves megtalálót, vagy azt, aki az információval rendelkezik. Tehát a Hunyadi 50 környékén nagyjából 2 nappal ezelőtt tűnt el egy másfél éves ragdoll kandúr cica, félős, Pumukli névre hallgat, fehér drapszínű. Ha esetleg valaki látta, vagy információval tud szolgálni hol léte felől, kérem hívja a 0670 32 32 355-ös stúdiószámunkat. Nagyon szépen köszönöm, én bízom a legjobbakban. Itt a rádió Moston pedig a folytatásban Charlie Puth és Jan Cook közösét játszom. Ez pedig a Left and Right.

0: Calvin Harris és Ellie Goulding slágerét hallottuk, ez volt az I Need Your Love itt a 91.2 Rádió Moston, hamarosan pedig a slágerlisták éléről hozom Summer felvételét a Ham Records. Teljes egészében egy rövid kereskedelmi kitérőt követően szól is a dal itt az FM 91.2-n.
1: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
2: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: leszek, sorry, és mert te sem leszel más. Nekem te vagy a crash.
1: Közlekedési információk.
2: Halló, tessék, rádió, most én Szabi vagyok.
3: Szia, én pedig Celler Anita vagyok.
2: Hello, Anita, parancsolj, mi
3: zújj? Szia, be tudnád azt mondani, hogy a Béla Király utcánál a Kapos hídról szennyező anyag került az útra, és hogy jelenleg a katasztrófavédelem hárítja el, és hogy arra kerüljenek, hogy ne menjenek arra fele.
2: Béla Király úti felüljáró, tehát a Hásfa utcai körforgalom és a Csík-Ferenc sétány közötti szakasz.
3: Az, és ugye ott az a Béla Király utca fele.
2: Fele, így van, ahogy megyünk tovább, ugye egyenesen, hogyha a Csík-Ferenc sétányról haladunk a körforgalom irányába. Oké, beazonosítottuk ezt közösen, és el is mondtuk, akkor vigyázzanak az autósok.
3: Köszönöm.
2: Anita, én is köszönöm, és akkor a következő dal pedig az infóért cserébe neked szól. Jön Holly Valance és a Kiss Kiss, ezzel kívánok neked szép napot és jó munkát, jó utat.
1: Közlekedési információkat hallottak. Jó

Ez volt az R.E.M. és a Shiny Happy People itt a 91.2 Rádió. Mostan másfél perccel múlt el 3:42. Már is érkezik Marshmello Dala, egyébként Marshmello egy elektronikus tánczenei producer és DJ. Először nemzetközi elismerést a Jack USZ dalok remixelésével szerzett, aztán később olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Omar Linex, OK, Jaws és Slushy. 2017. januárjában jelent meg az Alone című felvétele, ami a US Billboard Hot 100-on is szerepelt. Nálunk pedig most egy frissebb szerzeménye érkezik, de a közelmúltból, 2020-ból Marshmello Halsey-vel közösen hozza Be Kind című dalt, majd itt lesz Dalton és a Do It Again-nel, aztán délután 2 órakor jönnek a legfrissebb hírek, információk Krisztián.

0: Taylor Swift felvétele zárta az órát itt a rádió mostan, ez volt az Opa Light, de jó kis felvételek várnak ránk a következő órában is. Például itt lesz majd Will Smith és a Freakin' It. I'm about to freak this. What you want me to freak this? Don't sleep, I'm a freak this. Yo, it's smooth when I freak this. Elektronikázunk is egy picit, hiszen itt lesz a Two Colors és a Heavy Metal Love. És hamarosan a következő órát egy 1984-es klasszikus indítja, majd a Dead or Alive sláger a You Spin Me Round. Lesz itt lendület, energia, jókedv, vidámság a nap további részéhez. Itt az FM 91.2 Rádió Moston, az elérhetőségünk a 0670-32-32-355. Ide várom továbbra is a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket is. Van egy e-mail címünk is, az info@radiomost.hu, és persze üzenhetek rádión Facebook oldalán keresztül is, a facebook.com/radiomost címen keresztül. És ha esetleg itt még nem tettétek volna meg, akkor most is kérlek titeket arra, hogy oldalunkra nyomjatok egy lájkot, mert ezt követően értesülhettek a rádiónkkal kapcsolatos legfrissebb hírekről, információkról és érdekességekről, illetve már előre bocsájtom, hogy a délután folyamán játék is lesz, az obi előtti zöldséges játékát játsszuk majd, hogy mikor, az legyen egyelőre meglepetés. Most azonban egy rövid kereskedelmi kitérő érkezik, utána pedig pontban délután 2 órakor Cserhalmi Krisztián kollégám hozza majd a legfrissebb híreket, információkat.
1: 91.2 Rádió Most. Reklám.
2: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi volt helyén.
3: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
4: Desedai pékség. Már három üzletben, reggel 5 órától. Friss, ropogós, házias péksütemények és kenyerek. Több mint 50 féle hagyományos reform, finomság és cukrász termékek helyben vagy rendelésre, telefonon és online. Desedai pékség. Egy jó nap itt kezdődik.
3: Chery Tiggo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Továbbfejlesztik Kaposvár csapadék vízelvezető rendszerét. Okos zebrát alakítanak ki a Kisfaludi utcai iskolánál. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Közel 500 millió forintból fejlesztik tovább Kaposvár csapadék vízelvezető rendszerét. A város mintegy 482 millió forintos uniós támogatást kapott, amelyből három területen végeznek munkálatokat. Felújítják a Szent László utca és a Csík-Ferenc sétány csapadék vízelvezető hálózatát, valamint a Kapos folyó belterületi műtárgyai. Emellett záportározót és szikasztókat is kialakítanak. A beruházással az intenzív esőzések okozta károkat szeretnék megelőzni, a víz visszatartásával pedig az aszályos időszakok hatásait is mérsékelheti. Okos zebrát alakítanak ki a Kisfaludi utcai iskola előtt.

0: így biztonságosabbá válhat a gyalogos átkelés az intézmény környékén. Ez lesz a 7. ilyen átkelőhely a városban. A rendszer villogó fényekkel hívja majd fel az autósok figyelmét az úttestre lépő gyalogosokra, emellett 8 prizmát is beépítenek. A csaknem 4,8 millió forintos beruházáshoz több mint 2 millió forint támogatást nyert el Kaposvár, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat biztosítja. A fejlesztésről hétfőn döntött a közgyűlés, az okos zebra kialakítása ezután kezdődhet meg. Zárva lesz szerdán a kaposvári virágfürdőben a szabadtéri élményfürdő. Az intézmény közlése szerint zárt körű rendezvény miatt egész nap nem lehet majd használni azt a részleget. A fürdő többi része a megszokott módon várja a vendégeket. A fedett élményfürdő és a hozzá tartozó kültéri medencék, valamint a termál, az uszoda és a wellness részleg is zavartalanul működik majd. A kaposvári tűzoltók is megismerkedtek a város új elektromos buszaival. A közelmúltban 13 új busz érkezett Kaposvárra, a hivatásos tűzoltóknak pedig külön bemutatták a járművek műszaki felépítését és akkumulátorrendszerét. Emellett azokat a biztonsági tudnivalókat is átbeszélték, amelyekre egy esetleges baleset vagy tűzeset során szükségük lehet a beavatkozáskor. Mától bárki megnézheti, mennyi idő alatt érnek ki a mentők Magyarországon. Az Országos Mentőszolgálat kiérkezési adatai a stat.mentők.hu oldalon érhetők el. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója azt mondta, hogy hosszú távon a 15 perces kiérkezési idő elérése a cél. Magyar rendőrök találtak meg egy németországi kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt. Na, a német hatóságok körözés alapján követték az érintett járművet, amelyet végül Csongrád megyében az M43-as autópálya egyik pihenőinél állítottak meg. A csecsemőt a mentők stabil állapotban vitték kórházba, ahol megkapta a szükséges orvosi ellátást. Az akcióban résztvevő rendőröket később elismerésben részesítették.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután is marad a felhős, füllett idő 28-30 fokos maximummal. Késő délutántól többfelé kialakulhat eső zápor a megyében, helyenként heves zivatar sem kizárt. Szerdán csökken a csapadék esélye, csütörtöktől pedig ismét fokozódik a hőség, akár 35 fok közeli maximumokkal.
1: Időjárás jelentést hallotta
2: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: Egészen 17 óráig veletek is leszek, tartsatok ti is velünk, ha jó zenére vágytok. Hozom napjaink a közelmúlt és a régebb volt legkedveltebb dalamait is, most az utóbbiból válogatva a Dead or Alive 1984-es slágerével indulunk itt a Rádió Moston, ez a You Spin Me Round.

was in the bag. Ben Stefánival az élén, ez volt a No Doubt és a Hey Baby itt a 91.2 rádió. Mostan fél perccel vagyunk 4:45 előtt, és hát nyakunkon ugye az iskola kezdés. Szeptemberben pedig évről évre menetrendszerűen érkezik ugye a légúti fertőzések hulláma a legkisebbek körében, ami sok szülőt arra enged következtetni, hogy gyermekük szervezet a nyár végére kifáradt vagy éppen legyengült. A szakértők szerint azonban ez egy elég elterjedt tévhit. A tömeges megbetegedések hátterében ugyanis egészen más folyamatok állnak. A vakáció idején a gyerekek jellemzően több időt töltenek a szabadban és kisebb csoportokban tartózkodnak, az óvoda és az iskola kezdése viszont hirtelen zárt terekbe kerülnek, ahol a szoros kontaktusok száma drasztikusan megnő. Ez az éles váltás pedig kedvez a különféle légúti vírusok rendkívül gyors terjedésének, ezt a környezeti tényezőt tetézi a megváltozott napi rutin is, ugye a korai kelés, a kevesebb alvás, a megváltozott étkezési szokások és a közösségbe való visszatéréssel járó lelki terhelés mind-mind próbára teszik a gyerekek szervezetét. Ezek a tényezők azonban önmagukban nem jelentik az immunrendszer működésének romlását, a gyakori megbetegedések kizárólag a kórokozókkal való sűrűbb találkozások egyenes következményei. A megelőzésben és a kezelésben rendkívül fontos a tudatosság, hiszen a különféle kórokozók, köztük ugye az RSV vagy az influenza vírus, hát ők megszólalási hasonló tüneteket produkálhatnak, ugye orrfolyást, kőgést és lázat, míg a vakáció alatt több időt töltenek a gyerekek a szabadban, kisebb társaságokban és ritkábban tartózkodnak zsúfolt zárt helyiségekben, addig az óvoda és iskola kezdése jelentősen megnő a szoros kontaktusok száma, ami kedvez a légúti vírusok terjedésének. Erre mutatott rá dr. Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa. A szakember pedig arra is figyelmeztet, hogy tévhit, hogy a gyakori betegségek megerősítik a szervezetet, a szülők leginkább a megfelelő mennyiségű alvás biztosításával, kiegyensúlyozott táplálkozással, rendszeres szellőztetéssel és a helyes kézhigiénia megtanításával támogathatják gyermekeiket. Amennyiben pedig mégis felüti a fejét a nátha, a visszatérésről az általános állapot alapján érdemes dönteni, a láztalan, jókedvű gyermek enyhe orrfolyással is mehet közösségbe, míg az ennél rosszabb állapotban lévő lurkok inkább maradjanak otthon. Itt a rádió, mostan pedig a Two Colors dalával megyünk tovább, a Heavy Metal Love-val.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Másfél perccel vagyunk fél három előtt, ugye a csapadékot megjósolta az előrejelzés. Innentől napos felhős időszakok váltakoznak majd, és várhatóan a kora esti óráktól lehet számítani ismét csapadék kialakulására. Vételkörzetünkbe az előrejelzés ezt 30%-os valószínűséggel jósolja. Napos felhős időszakok váltakoznak majd 17 óráig bezáróan, 17 órától pedig inkább a felhők lesznek túlsúlyban, viszont a hőmérséklet 27 és 28 fok között lesz. Az előttünk álló éjszakán pedig a hőmérséklet 15-16 fokig csökken. Holnap napos felhős időszakok lesznek majd a

0: hibás jelentést hallottak. Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

szépen. Ilyen nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, 2 perccel vagyunk 3:43 előtt, és a mai napon augusztus 25-én, kedden pedig a Lajos és Patricia nevű ismerőseinket köszöntjük fel névnapjuk alkalmából. Ezúton is megragadom az alkalmat, és külön köszöntöm híróolvasó kolléganőnket, Pál Patriciát. Patint, neked is sok boldogságot kívánok. A Lajos pedig egy germán, francia eredetű név jelentése, hírnév és háború. A Lajos név kettős hatással lehet viselőire, akik olykor nagyon kedvesek, felhangoltak, boldogok és kellemes társasági emberek, de máskor mély önsajnálatba burkolóznak, hangulatok ingadozó és nagyon elutasítóak. Ez a természet mások számára kiszámíthatatlan és kiismerhetetlen, ami a magánéletükben is számos feszültség okozója. Gondolataik és érzelmeik mélyek, de mivel ezt a túlérzékenység fokozza, minden vélt vagy valós sérelem mélyen érinti őket. A Patricia pedig egy latin eredetű név, jelentése rómainak született nemes. A Patricia olyan személyiség kialakulását segíti, aki vágyik az új tapasztalatokra és az új emberek megismerésére. Ez a vágya sokszor negatív élménnyel, keserű emlékkel gazdagítja életét. A név viselői éleseszűek, alkotóak és nagyvonalúak, de ugyanakkor igen érzelgősek is. Szeretik a változatosságot, az utazást, egyéniségükhöz olyan munkának közel, mely kamatoztatná kreativitásukat, és amely végzése során függetlenül önállóan dolgozhatnak. A Patriciák ugyanakkor sok mindent hagynak hátra befejezetlenül, mert nagyon is jól jellemzi érzelmeiket a mondás, miszerint a szomszéd kertje mindig zöldebb. Ezt írt a Nagy Kalendárium a Lajos és Patricia nevekről, de ma még rajtuk kívül ünnepelhetnek a délibábok, a kleofások, a marinett, a harlámok, a tomáziák, az elmirák, az elemérek, az elvírák, a kadosák, a ludovikák, a tamások és még a józsefek is. Minden ünnepednek sok boldogságot kívánok, és küldöm nekik a The Doobie Brothers klasszikusát, jön 93-ból a Long Train Running. Délután 3 órakor pedig Krisztián hozza a legfrissebb híreket, infókat.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Egy újabb órán vagyunk túl, és Pink slágere zárta ezt az órát, ez volt a Never Gonna Not Dance Again, de jó kis felvételek várnak ránk a következő órában is, itt lesz például Purple Disco Machine és a Sophie and the Giants 2022-es dal az In the Dark. Jön majd a Joan Jett a Black Hearts klasszikus 1981-ből az I Love Rock and Roll. És hamarosan indulunk Lost Frequencies felvételével a The

0: Jó két zenék várnak ránk, tehát a következő órában is 0670-32-32-355 pedig az elérhetőségünk, ami telefon, SMS és Viber szám. Várom folyamatosan a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket is. Most azonban egy kis kereskedelmi kitérő érkezik, utána délután 3 órakor Krisztiához a legfrissebb híreket, infókat.
1: A pillanat a tiéd. Rádió. Reklám.
2: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Megújul a Kossuth tér, sikeres műtéten esett át a lezuhant Gripen pilótája. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Megújul a Kossuth tér Kaposváron. A fejlesztés során bővítik és korszerűsítik a zöld felületeket, megújítják a növényállományt, valamint a szökőkutakat és annak környezetét is.

0: sérült, és a szemüvege is összetört. A férfi ezután hazafele indult, útközben pedig puszta kézzel betörte egy parkolóautó ablakát. A rendőrök még a helyszínen elfogták, majd előállították a siófoki rendőrkapitányságra, ahol beismertetették. Elmarad a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub e hétre tervezett mindkét felkészülési mérkőzése. A kaposváriak kedden hazai pályán, pénteken pedig idegenben játszottak volna az Újbuda MAFC ellen. A klub tájékoztatása szerint azonban a keret több tagja is sérüléssel vagy betegséggel küzd, ezért a szakmai stáb mindkét edzőmeccs lemondása mellett döntött. Sikeresen megműtötték kedden a Szolnoknál balesetet szenvedett Gripen pilótáját. Az orvosok szerint az 51 éves férfi teljesen felépülhet majd. A vadászpilóta a hétfői katapultálás során gerincsérülést szenvedett. A Gripen műszaki hiba miatt hajtott végre kényszerleszállást a szolnoki repülőtéren, majd kigyulladt és megsemmisült. Évek óta emelkedik a vadbalesetek száma Magyarországon, a következő hetekben pedig a szarvasok miatt különösen óvatosan kell vezetni. Tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el az utakon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. A Biztosítási Alkuszok Szövetsége arra figyelmeztetett, hogy egy vadbaleset során keletkező kár már gyakran milliós nagyságrendű. Ezeket többnyire az autósoknak kell viselnie, ezért érdemes olyan kaszkó vagy kiegészítő biztosítással rendelkezni, amely vadütközés esetén is térít. Eltűnt személyként körözi a rendőrség Buzsáki Ákos korábbi válogatott labdarúgót. A körözést a budapesti 17. kerületi rendőrkapitányság rendelte el, további részleteket azonban egyelőre nem közöltek. Buzsák édesapja Bliknek azt mondta, a fia sokat tartózkodik külföldön, tavaly is egész évben Görögországban volt, ugyanis építési vállalkozó lett, legutóbb pedig múlt héten beszéltek telefonon. A 44 éves Buzsáki Ákos pályafutása jelentős részét Angliában töltötte, a magyar válogatottban pedig 20 mérkőzésen lépett pályára.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap hátralévő felében is marad a felhős, füllett idő 28 fokos maximummal. Késő délutántól többfelé kialakulhat a megyében eső, zápor, helyenként heves zivatar sem kizárt. Szerdán csökken a csapadék esélye, csütörtöktől pedig ismét fokozódik a hőség, akár 35 fok közeli maximumokkal.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában.
3: Horváth Szabi. És hamarosan játszunk is majd ebben az órában, az Obi előtti zöldséges játékát játsszuk. Rövidesen mondom a részleteket, jön még Cameron Whitcomb újdonsága is, addig a One for Nothing, előtte pedig Lost Frequencies dalával indulunk, és már is itt van a The Feeling.

0: Játék következik. Reklám.
1: Ne mondj le még a mézides magyar dinnyéről. Az Obi előtti zöldségesnél meg is veheted naponta reggel 9 órától este 6 óráig, szombaton és vasárnap pedig reggel 9 és dél között. A különleges zamatú mézides dinnyéket előtte még meg is kóstolhatjátok. Zöldség gyümölcsobi parkoló, mert gyümölcsöt enni jó. Keresd őket a Facebookon, vagy személyesen az Obi parkolóban. Most viszont egy egész édes dinnyét nyerhetsz, ha válaszolsz a kérdésre. A kérdés pedig a következő: hány kilogramm egy átlagos dinnye? Adok 3 választási lehetőséget. Az A válasz szerint 3 kg, a B válasz szerint 5 kg, vagy a C válasz szerint 10 kg. A B vagy C a jó válaszhoz tartozó betűjelet küldjétek a 0670 32 32 355-re SMS-ben vagy Viber üzenet formájában, és az óra végén lesz a sorsolás, amikor egyik kedves szerencsés megfejtőnk egy darab finom piros dinnyét nyerhet az Obi előtti zöldséges felajánlásából. Várom a megfejtéseket játékra fel, itt a rádió, mostan pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően Harry Styles-dal folytatja a sort a Late Night Talking.
0: Reklám.
2: Augusztus 27-én 10 és 12 óra között a Rádió Most élőben jelentkezik a Kaposvárkártól. Próbáld ki a legújabb Cherry modelleket, amelyek szuperakciós áron kaphatók. Ráadásként az aznap vásárolt autókhoz a metálfényezés csak fele annyiba kerül. Találkozzunk a Pécsi utca 4-ben a Rákóczi focipálya mellett. Augusztus 27-e, 10 óra. Rádió Most kitelepülés a Kaposvárkárnál. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Kattan eten is! Rádiómost.hu

0: dönteni?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Ez volt Alex Warren és a Fever Dream itt a 91.2 rádió. Most másfél perccel vagyunk fél négy előtt, a kaposvári nagypiac pedig lecsófőző versenyre csábít jövő héten szombaton, szeptember 5-én. Csatlakos csapatoddal a lecsófőző versenyhez, készítsétek el a saját egyedi receptjeiteket, vagy kóstoljátok meg a különleges lecsókat, szól a felhívás. Lesz tehát lecsófőző verseny ezen a napon, ingyenes kóstolók, kézműves foglalkozások gyerekeknek és helyi termelők portékái. Jelentkezni pedig a versenyre személyesen a piac felügyeleti irodában, keddtől szombatig hajnali 6 órától délután 2 óráig, vagy a 06 34 72 61 59, vagy a 06 70 198 59 12-es telefonszámon lehet. A részleteket egyébként testvér oldalunkon is megtalálhatjátok a www.kaposvármost.hu-n. Itt a rádió moston pedig zajlik az OBI előtti zöldséges játéka, az óra végén lesz a sorsolás pár dalt követően, amikor kiderül majd az, hogy ki az a szerencsés hallgatónk, aki egy darab finom piros dinnyét nyer az OBI előtti zöldséges felajánlásából. Most pedig a pécsi illetőségű halott pénzdalával megyünk tovább, már is itt van a dobban.

Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2. We just want big up QTB, Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce, son. Yeah.

Justin Timberlake-től szólt a Selfish itt a 91.2 rádió, mostan egy perccel múlt el 3:44, hamarosan jön a játék sorsolása, de előtt egy információ, hiszen az OMS új statisztikai felületet indított, amelyen bárki megismerheti a mentő kiérkezési idejét és az eset számokat. Az országos mentőszolgálat a mai nappal új nyilvánosan elérhető statisztikai felületet indít, tehát amelyen részletes, összehasonlítható formában teszi közzé a mentő egységek kiérkezési idejére és a mentési eset számokra vonatkozó adatokat. Ezt jelentette be a mentőszolgálata mai délelőttön a Facebook oldalán. A közlemény szerint a kezdeményezés célja az átláthatóság növelése, a mentőellátás működésének közérthető bemutatása és a lakosság egészségértésének erősítése. Az új felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők, külön-külön vizsgálhatók az egyes sürgősségi kategóriák, valamint nyomon követhető a mentési feladatok számának és összetételének alakulása. Az OMS ugyanakkor kiemelte, hogy a kiérkezési idő önmagában nem írja le a mentőrendszer működését. A mentés irányítás feladata, hogy a bejelentő protokoll szerinti kikérdezésével felismeri a kritikus állapotokat, meghatározza az eset sürgősségét és a beteg állapotának megfelelő mentőegységet riassza. A legsúlyosabb esetek elsőbséget élveznek, míg kevésbé sürgős állapotokban hosszabb kiérkezési idő is szakmailag elfogadható lehet. A bizalom alapja az őszintesség, a mentőszolgálat akkor is vállalja a számait, amikor jók, és akkor is, amikor van még mit javítani, mert a magyar emberek megérdemlik a transzparens és szakmai kommunikációt, hangsúlyozta Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója. Az országos mentőszolgálat azt ígéri, hogy a statisztikai felület adatait rendszeresen frissíti, a nyilvánosan hozzáférhető adatok körét pedig a későbbiekben tovább bővíti. A jelenlegi felületen a kiérkezési idők mellett pedig a sürgősségi kategóriák szerinti esetszámok, a regionális adatok és a mentőhívás egyes szakaszainak időadatai is megismerhetők, az adatsorok pedig letölthető formában is rendelkezésre állnak. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tegnap este közölte, hogy ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, elindulhat a betegelégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hozzák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit is. Itt a rádió, mostan pedig a folytatásban időutazunk 1983-ból, a The Pointer Sisters érkezik a Jam for My Love-val, délután 4 órakor Krisztián is itt lesz a legfrissebb hírekkel, infókkal, de előtte még jön az Obi előtti zöldséges játékának sorsolása is.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: Játék következik. Reklám.
1: Játszottuk ebben az órában az Obi előtti zöldséges játékát, és ugye az volt a kérdés, hogy hány kilogramm egy átlagos dinnye. Azok válaszoltak jól, akik a C betűjelet küldték, mert természetesen 10 kilogramm az átlag súlya egy átlagos magyar dinnyének. Rengeteg helyes megfejtés érkezett egyébként SMS-ben és Viber üzenetben is a 0670-32-32-355-re, és közülük már is sorsolt a számítógép. Előttem van a szerencsés nyertes telefonszáma. Egy úriemberről van szó, aki egy 30-as számról küldte SMS üzenetét, őt pedig Farkas Józsefnek hívják, aki Kaposváról küldte teljes megfejtését. Kedves József, nyereményed egy finom piros dinnye, melyet személyigazolvánnyal vehetsz át az Obi előtti zöldségesnél személyesen, vagy csak a Rádió Most játékára kell hivatkoznod, hogy nyertél benne egy finom piros dinnyét, és már át is fogják adni a nyereményt, melynek fogyasztásához jó egészséget és jó étvágyat kívánok. Leadjuk tehát a neved és a telefonszámod és a többieknek is. Nagyon szépen köszönöm a játékot, ne csüggedjen senki, aki nem nyert, hiszen lesz folyamatosan Obi előtti zöldséges játék. Nagyon finom piros dinnyékért érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is. Itt a Rádió Moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően délután 4-kor Krisztián hozza majd a legfrissebb híreket, infókat.
0: Reklám.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
3: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén. Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
0: Reklám hangzott el. Kedvenc zenéiddel.
4: Music, music.
0: A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Permetezni fogják esténként a fákat, szombaton tanszergyűjtést tartanak a plázában a mozinál. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Lombpermetezést végeznek Kaposvár közterületein csütörtöktől jövő hét keddig. A munkákat az esti éjszakai órákban az időjárástól függően végzik. A permetezéssel elsősorban a platán, juhar és hársfákat, valamint más lombos növényeket védik a kártevőktől és betegségektől. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint a felhasznált szerek sem az emberekre, sem a méhekre és az élő környezetre nem jelentenek veszélyt. A társaság fokozott figyelmet kér az érintett területen közlekedőktől. Szombaton tanszergyűjtést szervez a kaposvári Mami a nehéz helyzetben élő gyermekek támogatására. Délelőtt 10 óra és fél 12 között a Kultik mozi előtt várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, tolltartókat, füzeteket, írószereket, rajzfelszereléseket és más tanszereket. Az adományokat a kaposvári egyházmegyei Caritas juttatja el a rászoruló családokhoz. A gyűjtéshez családi program is kapcsolódik. 11 órától a Minyonok és Szörnyek című filmet vetítik a moziban, amelyre előzetes regisztráció szükséges. Új összekötő út épül a Guba Sándor utca és a Kisgát között Kaposváron. A beruházás 300 millió forint visszalem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg, és egy második közúti kapcsolatot biztosít a jelenleg csak az Ondvezér utca felől megközelíthető városrésznek. Az új út déli oldalán járda épül, emellett a kerékpáros közlekedés feltételeit is javítják, valamint közvilágítást és közmű kapcsolatokat alakítanak ki. Egyre több területen vetik be a humanoid robotokat Kínában. A fejlesztők már nem csak bemutatókon tesztelik a gépeket, hanem ipari, mezőgazdasági és háztartási feladatokra is alkalmazzák őket. Robotokat használnak például veszélyes üzemek ellenőrzésére, mérgező gázszivárgások felderítésére, de már paradicsomszedéssel, ruhahajtogatással és logisztikai munkákkal is kísérleteznek. A szakemberek szerint a humanoid robotok rövid távon elsősorban a gyártásban, a logisztikában és a veszélyes munkakörnyezetekben terjedhetnek el. Egy falunapi vita miatt intézkedtek a rendőrök vasárnap Tengődön. Egy 25 éves ittas fiatal összeveszett egy másik férfival, akit megpróbált megütni. A donászás közben azonban egy mellette álló nőt talált el. A nő könnyebben megsérült és a szemüvege is összetört. A férfi ezután hazafele indult, útközben pedig puszta kézzel betörte egy parkolóautó ablakát. A rendőrök még a helyszínen elfogták, majd előállították a siófoki rendőrkapitányságra, ahol beismertetették.
0: Időjárás jelentés.
2: A nap hátralévő felében is marad a felhős, füllett idő 28 fokos maximummal. Késő délutántól többfelé kialakulhat a megyében eső, zápor, helyenként heves zivatar sem kizárt. Szerdán csökken a csapadék esélye, csütörtöktől pedig ismét fokozódik a hőség, akár 35 fok közeli maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: Itt a Rádió Moston pedig utolsó közös óránk indul, de meghúzzuk ezt az órát is, és hozom a legjobb zenéket. Itt lesz a Fall of the Flow legfrissebb dola, a Szívrabló, előtte pedig David Guetta és Bibi Rexha hoz az I'm Good Blue-t.
0: Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísér.

Ez volt a Follow the Flow és a Szívrabló itt a 91.2 Rádió Moston, és továbbra is egy eltűnt cicát keresünk. Nagyjából két nappal ezelőtt tűnt el a Hunyadi 50-es szám környékéről egy ragdoll, másfél éves kandúr cica, fehér drapszínű félős, Pumukli névre hallgat, aki esetleg ebből a pár ismertetőjegyből ráismert, hol léte felül információval tud szolgálni, esetleg megtalálta, kérem hívja adás telefonszámunkat a 0670 32 32 355-öt, vagy a 82-es körzet 311-004-es telefonszámot, vagy a 0630-448-2081-es telefonszámot, ahol a gazdit lehet saját magát elérni. Tehát a Hunyadi 50-es szám környékén tűnt el két napja egy ragdoll, másfél éves kandúr cica, félős Pumukli névre hallgat, fehér drapszínű, ha esetleg valaki látta, vagy információval tud szolgálni, hívjon bennünket, vagy éppen a gazdit. Nagyon szépen köszönöm, én bízom a legjobbakban, itt a Rádió Moston pedig a Daft Punk és Pharrell Williams közös Get Lucky-t hozom a folytatásban.

Ez volt Mabel slágere a Let Them Know itt a 91.2 Rádió Moston, és a folytatásban is várom folyamatosan a közlekedési információkat. Legyetek szemeink az utakon, avassatok be bennünket, rajtunk keresztül pedig más autós társakat, hogy mi újság van Kaposváron és környékén az utakon. Várom a közlekedési akadályokról, dugókról esetleg, illetve a trafipaxokról is az infókat a 0670-32-32-355-re, ami telefon, SMS és Viber szám is, illetve rövidesen mondom nektek azt is, hogy milyen témákat boncolgat a ma esti Kapos, pont a Kapos Televízió hírműsora, és persze mellette is hozom a legjobb zenéket, most például a folytatásban a The Girl Next Door slágerét, ez a Soul Soul Nugget.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: A fiatalabb korosztályt szeretné megszólítani a következő évadban a Kaposvári Teátrum. A színház ezért egy QR-kódos megoldást is bevezet. A MATE összes kampuszáról érkeztek első éves hallgatók a kaposvári gólyatáborba. Az 500 fiatalt rengeteg program várja városunkban. Közösségépítő parasztolimpiát rendeztek a hétvégén Paccán. A vidám vetélkedőt az érdekes feladatok mellett a baráti jó hangulat jellemezte. Többek között ezeket a témákat boncolgatja ma esti Kapos Pont, hogy mikor, azt már is mondjuk nektek.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Augusztus 27-én 10 és 12 óra között a Rádió Most élőben jelentkezik a Kaposvárkártól. Próbáld ki a legújabb Cherry modelleket, amelyek szuperakciós áron kaphatók. Ráadásként az aznap vásárolt autókhoz a metálfényezés csak fele annyiba kerül. Találkozzunk a Pécsi utca 4-ben, a Rákóczi focipálya mellett. Augusztus 27-e, 10 óra, Rádió Most kitelepülés a Kaposvárkárnál. Kár lenne kihagyni.
2: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
4: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kedvenc zenéiddel! A pillanat a tiéd!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: Itt a Rádió Moston pedig a folytatásban is visszatérünk a jó zenékhez, mindjárt jön Luis Capaldi és a Forget Me, előtte pedig Mimi Webb slágere szól 2023-ból ez a Freeze.

0: Houston!
1: Ez volt Luis Capaldi dala, Forget Me, itt a 91.2 Rádió Moston, és ez már javában a Drive Time, kedves autósok, ez nektek szól, hiszen ez azt jelenti, hogy már erősödött a forgalom a városban és környékén is az utakon. Ugye sok helyen 4 órakor véget ért a munkaidő, ami azt eredményezi, hogy a legtöbb helyre sokan autóval járnak, bevásárolni egyéb helyekre, hazafelé, bármit is sorolhatnék, ugye hozzá kapcsolódik a közlekedés, úgyhogy vigyázzatok magatokra és egymásra is, és várom a közlekedési infókat a 0670-32-32-355-re. Aztán van nekünk egy olyanunk, hogy fekete zenei óra, melyel minden este, így ma este is, 21 és 22 óra között jelentkezünk, abban az egy órában pedig minden este összegyűjtjük nektek a legcsípőt mozgatóbb, legdögösebb R&B, hip-hop, funky és a rap stílusú dalokat. A ma esti fekete zenei órában pedig hallhatjátok többek között a Gangsta Zoli és a Kárteltől a Szerb Határ felé című dalt. Christina Aguilera és Missy Elliott közösét 2004-ben a Kármas. Vagy éppen a Red Bull Pilvaker slágerét, a Pató Pál úr címűt.
2: Nem az ő hibája, ő magyarnak született, s hazájában ősi jelszó, erre érünk.
1: Tehát minden, ami R&B, hip-hop, funky és rap, akár külföldi, akár hazai vonalról, az nálunk egy csokorba gyűjtve szól minden este 21 és 22 óra között a fekete zenei órában, így ma este is itt a Rádió Most FM 91.2-n, ahol pedig a folytatásban most Rita Ora folytatja a sort a 2018-as Let You Love Me c-

Ez volt George Michael-től az Amazing, méghozzá 2004-ből itt a 91.2 rádió moston, egy perccel múlt el 3:45, én pedig a mai napra búcsúzom tőletek, hiszen a következő dalokkal átadom a stafétát a legjobb zenéknek, illetve óránként természetesen Krisztián kollégám hozza majd a legfrissebb híreket, infókat. A mikrofonnál 11 órától egészen mostanáig Horváth Szabit hallottátok, velem legközelebb majd vasárnap találkozhatok. Várlak akkor is titeket a rádiókészülékek mellé, de ahogy mondtam, most se tekerjetek el, ha jó zenére vágytok. Jönnek napjaink a közelmúlt és a régemúlt legkedveltebb slágerei, én pedig búcsúzom Dua Lipa Houdini című dalával, de itt lesz Igláiserjéktől is a Szép Tonight, 17 órakor pedig Krisztián kollégám hozza majd a legfrissebb híreket, infókat. További szép napot, szép hetet, minden jót kívánok nektek, találkozunk legközelebb a viszonthallásra, sziasztok!

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Reklám.
1: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
2: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medical néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk Önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medical. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
3: Desedai pékség. Már 3 üzletben, reggel 5 órától. Friss, ropogós, házias péksütemények és kenyerek. Több mint 50 féle hagyományos reform, finomság és cukrász termékek helyben vagy rendelésre, telefonon és online. Desedai pékség. Egy jó nap itt kezdődik.
4: Megérkezett a BYD Kaposvárra. Fedezd fel a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit a Schneider Autóházban. Most nyitási akcióval várunk. Minden új BYD mellé fali töltőt adunk szeptember 30-ig. Ismerd meg, próbáld ki, és válaszd a jövő autóját. BYD Kaposvár, Schneider Autóház, Elődvezér utca 1.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Megújul a Kossuth tér Kaposváron. A fejlesztés során bővítik és korszerűsítik a zöld felületeket, megújítják a növényállományt, valamint a szökőkutakat és annak környezetét is. Új utcabútorokat is kihelyeznek, miközben megőrzik a tér jelenlegi karakterét és rendezvényhelyszínként betöltött szerepét. A beruházásra 500 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást fordítanak. A munkálatok pontos kezdési és befejezési időpontját egyelőre nem közölték. Okos zebrát alakítanak ki a Kisfaludi utcai iskola előtt, így biztonságosabbá válhat a gyalogos átkelés az intézmény környékén. Ez lesz a 7. ilyen átkelőhely a városban. A rendszer villogó fényekkel hívja majd fel az autósok figyelmét az úttestre lépő gyalogosokra, emellett 8 prizmát is beépítenek. A csaknem 4,8 millió forintos beruházáshoz több mint 2 millió forint támogatást nyert el Kaposvár, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat biztosítja. A fejlesztésről hétfőn döntött a közgyűlés, az okos zebra kialakítása ezután kezdődhet meg. Megkezdődött a gólyatábor a Matek Kaposvári kampuszán hétfőn. Az idei programon mintegy 500 első éves vesz részt, akikre a következő napokban vetélkedők, közös programok és bulik várnak. A gólyákat Gyurica Csaba rektor is köszöntötte, aki arra biztatta őket, hogy az egyetemi évek alatt a tanulás mellett építsenek kapcsolatokat és gyűjtsenek minél több élményt. A gólyatábor célja, hogy az új hallgatók már a szeptemberi tanévkezdés előtt megismerjék egymást és az egyetemi közösséget. Elmarad a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub e hétre tervezett mindkét felkészülési mérkőzése. A kaposváriak kedden hazai pályán, pénteken pedig idegenben játszottak volna az Újbuda MAFC ellen. A klub tájékoztatása szerint azonban a keret több tagja is sérüléssel vagy betegséggel küzd, ezért a szakmai stáb mindkét edzőmeccs lemondása mellett döntött. Sikeresen megműtötték kedden a Szolnoknál balesetet szenvedett Gripen pilótáját. Az orvosok szerint az 51 éves férfi teljesen felépülhet majd. A vadászpilóta a hétfői katapultálás során gerincsérülést szenvedett. A Gripen műszaki hiba miatt hajtott végre kényszerleszállást a szolnoki repülőtéren, majd kigyulladt és megsemmisült. Évek óta emelkedik a vadbalesetek száma Magyarországon, a következő hetekben pedig a szarvasok miatt különösen óvatosan kell vezetni. Tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el az utakon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. A Biztosítási Alkuszok Szövetsége arra figyelmeztetett, hogy egy vadbaleset során keletkező kár már gyakran milliós nagyságrendű. Ezeket többnyire az autósoknak kell viselnie, ezért érdemes olyan kaszkó vagy kiegészítő biztosítással rendelkezni, amely vadütközés esetén is térít.
0: Időjárás jelentés.
5: A nap hátralévő felében is marad a felhős, füllett idő 28 fokos maximummal. Késő délutántól többfelé kialakulhat a megyében eső, zápor, helyenként heves zivatar sem kizárt. Szerdán csökken a csapadék esélye, csütörtöktől pedig ismét fokozódik a hőség, akár 35 fok közeli maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Do you

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovecki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. 9

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

3 területen végeznek munkálatokat. Felújítják a Szent László utca és a Csík-Ferenc sétány csapadékvízelvezető hálózatát, valamint a Kapos folyó belterületi műtárgyait. Emellett záportározókat és szikkasztókat is kialakítanak. A beruházással az intenzív esőzések okozta károkat szeretnék megelőzni, a víz visszatartásával pedig az aszályos időszakok hatásait is mérsékelhetik. Megépítik a város 7. okos zebráját. A Kisfaludy utcai iskola előtt okos zebrát alakítanak ki, így biztonságosabbá válhat a gyalogos közlekedés az intézmény környékén. Ez lesz a 7. ilyen átkelőhely a városban. A rendszer villogó fényekkel hívja majd fel az autósok figyelmét az úttestre lépő gyalogosokra, emellett 8 prizmát is beépítenek. A csaknem 4,8 millió forintos beruházáshoz közel 2 millió forint támogatást nyert Kaposvár, a fennmaradó összeget az önkormányzat biztosítja. A fejlesztésről hétfőn döntött a közgyűlés, az okos zebra kialakítása ezután kezdődhet meg. Permetezni fogják esténként a fákat. Csütörtöktől jövő hét keddig lombpermetezést végeznek Kaposvár közterületein. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban az időjárástól függően végzik. A permetezéssel elsősorban a platán, juhar és hársfákat, valamint más lombos növényeket védik a kártevőktől és betegségektől. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint a felhasznált szerek sem az emberekre, sem a méhekre és az élő környezetre nem jelentenek veszélyt. A társaság fokozott figyelmet kér az érintett területeken közlekedőktől. Javítják a Kisgát megközelíthetőségét. A Kisgát és a Gubasándor utca között új összekötő út épül Kaposváron. A beruházás 300 millió forint visszerem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg, és egy második közúti kapcsolatot biztosít a jelenleg csak az Ondvezér utca felől megközelíthető városrésznek. Az új út déli oldalán járda épül, emellett a kerékpáros közlekedés feltételeit is javítják, valamint közvilágítást és közmű kapcsolatokat alakítanak ki. Szüneteltetik a Szigetvár utcai óvoda működését. Átmenetileg nem indul óvodai csoport Kaposváron a Szigetvári utcai tagóvodában a kevés jelentkező miatt. Az intézményben júniusban még 19 gyermeket tartottak nyilván, szeptemberre azonban mindössze 10 maradtak volna. Több szülő másik óvodát választott, két család pedig elköltözött a városból. Mivel a szabályok szerint az óvodai csoport indításához legalább 13 gyermekre van szükség, szeptember 1-től szüneteltetik az intézmény egyetlen csoportját. Az érintett családokkal személyesen is egyeztettek. Az ott dolgozó két óvoda pedagógus és a Dajka továbbra is a kaposvári óvodai központnál dolgozhat más óvodákban. Gólyatáborral indítják az egyetemet a friss hallgatók. Hétfőn a Matek Kaposvári kampuszán megkezdődött a gólyatábor. Az idei programon mintegy 500 első éves vesz részt, akikre a következő napokban vetélkedők, közös programok és bulik várnak. A gólyákat Gyurica Csaba rektor is köszöntötte, aki arra bíztatta őket, hogy az egyetemi évek alatt a tanulás mellett építsenek kapcsolatokat és gyűjtsenek minél több élményt. A gólyatábor célja, hogy az új hallgatók már a szeptemberi tanévkezdés előtt megismerjék egymást és az egyetemi közösséget. Koncerteket gyűjtenek szombaton a mozinál. A kaposvári Mami a nehéz helyzetben élő gyermekek támogatására tanszergyűjtést szervezett szombatra. Délelőtt 10 és fél 12 között a Kultik mozi előtt várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, toltartókat, füzeteket, írószereket, rajzfelszereléseket és más tanszereket. Az adományokat a kaposvári egyházmegyei Caritas juttatja el a rászoruló családokhoz. A gyűjtéshez családi program is kapcsolódik. 11 órától a Minyonok és Szörnyek című filmet vetítik a moziban, amelyre előzetes regisztráció szükséges. Állami kitüntetést kapott az egyetem docense. Magasrangú állami kitüntetésben részesült a Matek Kaposvári kampuszának tanszékvezető egyetemi docense. Dr. Kovács Zoltán augusztus 20-án vehette át a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje polgári tagozat kitüntetést. Az elismerést a roma hallgatók tehetséggondozását és társadalmi felzárkózását segítő, országos hatású közösség szervező és hálózatépítő munkájáért kapta. Dr. Kovács Zoltán egyben a Szent András István Egyetem roma szakkollégium igazgatója is. Összetört egy szemüveget és betörte egy autó ablakát. Vasárnap a

Dörögtengődön egy falunapi vita miatt intézkedtek. Egy 25 éves ittas fiatal összeveszett egy másik férfival, akit megpróbált megütni, de hadonászás közben egy mellette álló nőt talált el. A nő könnyebben megsérült, és a szemüvege is összetört. A férfi ezután hazafele indult, útközben pedig puszta kézzel betörte egy parkolóautó ablakát. A rendőrök még a helyszínen elfogták, majd előállították a siófoki rendőrkapitányságra, ahol beismertetették. A krónika végén pedig két sporthír. A 60 lesz a Rákóczi harmadik ellenfele a kupában. A kaposvári Rákóczi a Magyar Kupa harmadik körében a Heves megyei első osztályban szereplő 60-nal került össze. A forduló sorsolását hétfőn tartotta a Magyar Labdarúgó Szövetség. A Rákóczi az előző két fordulóban a Bátaszéket és a PTE Peacot búcsúztatta. A harmadik forduló küzdelmeit szeptember közepén rendezik meg. A továbbjutás egy meccsen dől majd el, a Rákóczi pedig idegenben a 60 otthonában játszik majd. Nem játszik a KKK a MAFC-cal. Mindkét e hétre tervezett felkészülési mérkőzése elmarad a Kométa KVD Kaposvári Kosárlabda Klubnak. A kaposváriak kedden hazai pályán, pénteken pedig idegenben játszottak volna az Újbuda MAFC ellen. A klub tájékoztatása szerint azonban a keret több tagja is sérüléssel vagy betegséggel küzd, ezért a szakmai

0: belé senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Megújul a Kossuth tér Kaposváron. A fejlesztés során bővítik és korszerűsítik a zöld felületeket, megújítják a növényállományt, valamint a szökőkutakat és annak környezetét is. Új utcabútorokat is kihelyeznek, miközben megőrzik a tér jelenlegi karakterét és rendezvényhelyszínként betöltött szerepét. A beruházásra 500 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást fordítanak. A munkálatok pontos kezdési és befejezési időpontját egyelőre nem közölték. Új összekötő út épül a Guba Sándor utca és a Kisgát között Kaposváron. A beruházás 300 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg, és egy második közúti kapcsolatot biztosít a jelenleg csak az Ondvezér utca felől megközelíthető városrésznek. Az új út déli oldalán járda épül, emellett a kerékpáros közlekedés feltételeit is javítják, valamint közvilágítást és közmű kapcsolatokat alakítanak ki. Lombpermetezést végeznek Kaposvár közterületein csütörtöktől jövő hét keddig. A munkákat az esti éjszakai órákban az időjárástól függően végzik. A permetezéssel elsősorban a platán, juhar és hársfákat, valamint más lombos növényeket védik a kártevőktől és betegségektől. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint a felhasznált szerek sem az emberekre, sem a méhekre és az élő környezetre nem jelentenek veszélyt. A társaság fokozott figyelmet kér az érintett területen közlekedőktől. Elmarad a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub e hétre tervezett mindkét felkészülési mérkőzése. A kaposváriak kedden hazai pályán, pénteken pedig idegenben játszottak volna az Újbuda MAFC ellen. A klub tájékoztatása szerint azonban a keret több tagja is sérüléssel vagy betegséggel küzd, ezért a szakmai stáb mindkét edzőmeccs lemondása mellett döntött. Sikeresen megműtötték kedden a Szolnoknál balesetet szenvedett Gripen pilótáját. Az orvosok szerint az 51 éves férfi teljesen felépülhet majd. A vadászpilóta a hétfői katapultálás során gerincsérülést szenvedett. A Gripen műszaki hiba miatt hajtott végre kényszerleszállást a szolnoki repülőtéren, majd kigyulladt és megsemmisült. Évek óta emelkedik a vadbalesetek száma Magyarországon, a következő hetekben pedig a szarvasok miatt különösen óvatosan kell vezetni. Tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el az utakon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. A Biztosítási Alkuszok Szövetsége arra figyelmeztetett, hogy egy vadbaleset során keletkező kár már gyakran milliós nagyságrendű. Ezeket többnyire az autósoknak kell viselnie, ezért érdemes olyan kaszkó vagy kiegészítő biztosítással rendelkezni, amely vadütközés esetén is térít.
0: Időjárás jelentés.
1: Este általában felhős lesz az ég, és kialakulhat kisebb eső, zápor, vagy helyenként heves zivatar. A hőmérséklet este 23 fok környékén alakul, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap visszatér a napos, mérsékelten meleg idő 29 fokos maximummal.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Akinek

0: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Kalambó vagyok az Iron Mafiából. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: 2026. augusztus 25-e, kedd 20 óra van. Ez itt a Mutató közszolgálati interjú műsor. Köszöntöm hallgatóinkat, én Keszthelyi Tibor vagyok, és az alábbiakkal várom önöket a mai műsorban. Témánk lesz a Balaton, amely nem csak a nyarak emléke, hanem az irodalom, a történelem és a kultúra különleges találkozópontja is. Téma lesz a főzés, pontosabban egy nagyon különleges, világhírű szakácsverseny, amelynek van somogyi indulója is. Téma lesz házi kedvenceink civilizációs problémája, konkrétan az allergia. Téma lesz a helytörténet, konkrétan a kaposvári városháza, és téma lesz a cégvezetés is, úgyhogy nagyon színes a mai összeállítás, érdemes velünk tartani. Már is kezdünk. A Balaton nem csak a nyarak emléke, hanem az irodalom, a történelem és a kultúra különleges találkozópontja is. A tópartján ugyanis nem csak a szerelmesek és költőink kaptak ihletet, hanem a vasfüggöny két oldalán élő szétszakított családok is itt találkozhattak, gyakran könyvtárakban vagy egy hotelben kialakított olvasóteremben. A témáról Kovács Emőke történészt és egyben Balaton kutatót kérdezte Báthori Gyöngyvér.
2: Talán nem túlzás azt mondani, hogy a Balaton egy örök téma a magyar irodalomban. Mely költőink, íróink műveiben jelenik meg hangsúlyosan a Balaton?
3: Már a 18. század végétől megjelenik Kazinczy Ferenc és a Szántódon néhány évig ott tartózkodó Pálóczi Horváth Ádám is megverseli a Balatont, de az igazi nagy Balaton felfedezés a 19. század kezdődik, amikor nagy költőink Berzsenyi Dániel, Vörös Marti Mihály mind-mind írnak a Pannon-tengerről, és amikor a 19. század második felében Jókai Mór megjelenik Balatonfüreden, de Siófokon is, akkor egy nagyon nagy propagandát is csinál a Balatonnak, és az irodalmi műveiben ennek van lenyomata. 20. században pedig szintén sorolhatók a nagy magyar alkotók. Krúdi Gyula nyitja a sort, ugye szobra is van Siófokon, vagy Karinthy Frigyes, aki hát sajnálatos módon még a halál is Siófokon éri 1938-ban. Mind-mind irodalmi vonatkozások a Balaton kapcsán, és 1945 után pedig van egy nagyon érdekes vonulat, hogy a Balaton egyfajta menedéket jelent a magyar írók számára. A diktatúrában egy olyan nagyon szép kikapcsolódás nyújtó helyszínt, ami a nehézségek ellenére is, egy irodalmi inspiráció is egyben, találkozási pont, tehát a magyar írók nagyon fontos bázisokat építenek ki a tónál. Például Fonyódon és Becehegyen Takács Gyula, aki a mi déli parti büszkeségünk, Tapon született, és az egész életművét meghatározza a Balatonhoz tartozás. De lehet sorolni Tüskés Tibor, Simon Otto, a helyi alkotókat mondok itt a déli part vidékéről. Ők mind megverselik, megírják a Balaton szépségét, és népszerűsítik is ezáltal a tájat. De hát ott van I.S. Gyula, vagy Déri Tibor, vagy Lipták Gábor. Nagyon nagy a merítés, és ne hagyjam ki ebből a sorból Tatai Sándort, aki hát a nagy Bazalthegy történetét is megírta.
2: És ugye érdekes, hogy ma az internet világában nehéz elképzelni, hogy ezek a művek talán egyfajta elsődleges információforrásként szolgálhattak.
3: 19. század első fele még bőven az az időszak, amikor a Habsburg Birodalmon belül vagyunk, és még magyar nyelvű sajtóorgánumok sincsenek nagyon, ezért a Balatonról írni az az első híradás tulajdonképpen a vidékről, hogy van egy ilyen táj, aminek jó ízű étket ad fogasa, sigere, ugye, hogy egyáltalán milyen kulináris élvezetek vagy gasztronómiai jellegzetességek vonatkoznak erre a vidékre, és hát ahogy említettem, Jókai, amikor elkezdi a regényeiben nagyon szépen lefestni a tájat és helyszínül választani, akkor még nagyobb publicitást kap, és van egy mérföldkő a 20. század elején Eötvös Károlynak az Utazás a Balaton körül című esszéregénye, ami mind a déli partot, mind az északi partot és a történelmi hagyományokat is bemutatja a Pannon-tenger vidékén.
2: A Balaton egy különleges találkozó hely is volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. Ebben is szerepet kaptak a balatonparti könyvtárok, erről mit lehet tudni?
3: A fiatalabb generáció ugye ezt nem tudja elképzelni, hogy az 1970-es, 80-as években a Balaton egy nagyon sajátos helyszín volt. Nem volt ilyen a világon, hogy ahol minden nyáron leomlott a vasfüggöny, ugye mert az elszakított országrészek állampolgárai, a nyugatnémetek és a keletnémetek itt találkoztak, és ezek kulturális találkozások is voltak. Létezett Siófokon olyan hotel, ahol egy olyan könyvtárat alakítottak ki, ahol a zeneszkások az újságjaikat megosztották az NDK-sokkal, hiszen nem volt volt híráramlás sem. Ezt mi is nagyon jól tudjuk, akik itt nőttünk fel a Balatonnál, hogy amikor elmentek a NSZK-s turisták, ott hagyták a német nyelvű újságokat, és abból informálódtunk tulajdonképpen a nyugati világ történéseiről, mindarról, amiről mi itt a keleti blokkban nem tudtunk. Tehát ez egy lényeges dolog. Ugye ezeken a helyszíneken nagyon sok esetben egyfajta családegyesítés is volt, amikor az NDK-s és NSZK-s családok találkoztak egymással, és ennek a hotelnek a vezető nője nagyon a szívén viselte ezeket a találkozókat, és ő gyűjtötte és alakította ki ezt a helyszínt a Zsiófok egyik fontos pontján. Nem mindenhol volt ilyen, de azért kempingekben is lehetett ilyen olvasósarkokat látni, és ott elérhették ezeket a Magyarországon sem elérhető, nagyon színes, nagyon informatív, tényleg a kapitalista világot bemutató magazinokat. De természetesen települési könyvtárak már ebben az időszakban nagyon szépen üzemeltek a tó környékén, és nekem is nagyon jó emlékeim vannak, hogy milyen nyári olvasmányokat vittem haza, és olvastam a Balaton partján.
2: Hogyha a Balatonhoz megyünk, azért szerencsére még azért mindig látni azért bőven olyanokat, akik könyvet olvasnak a Balaton parton. Mennyire tartozik a Balatonhoz, a kikapcsolódáshoz a könyvolvasás?
3: Az a jó a nyári időszakban, hogy nem olyan kötött, tehát hogy választhatunk a könyvek között, és ilyenkor talán az ember jobban megengedi magának a könnyedebb olvasmányokat is, és erre nagyon jó lehetőséget nyújtanak. Az utóbbi időben egyre jobban szaporodó strandkönyvtárak, amik behálózzák már a déli partot és az északi partot is egyaránt. Ezek teljesen új dolgok, mert hogy ezek az utóbbi 10 évben alakultak. Van a könyvtárvilágon és a könyvtár szakmán belül egy új trend, ugye, hogy a könyvet minél közelebb vinni az olvasóhoz.
2: Hogyha lehetne ajánlani mondjuk csak egy vagy két olvasmányt a nyárra, akkor mi lehetne az?
3: Nagyon nehéz ez az ajánlás. Bakóczi Sár a történelmi regényei, nagyon jól olvashatók, Fábián Janka könyvei, de én azért ajánlom a klasszikusokat, és kicsit hazabeszélek, hogy a Takács Gyula Balatonról szóló eszéibe egy-egy nyárestén beleolvasunk, akkor azt hiszem, hogy egy nagyon teljes kulturális élményt kapunk.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most. Van.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Shanghaiban rendezik az idei World Skills szakács világverseny szeptember 22 és 27 között. Magyarországot egy somogyi séf, Berki Zsolt, a Balatomária fürdői Port étterem konyha főnöke képviseli. A Culinary World Cup aranyérme szakemberrel, a magyar gasztronómiáért érdemérem kitüntetettjével Széki Éva kolléganőnk beszélgetett.
2: Tehát a World Skills International van egy világszervezet, és ők rendezik meg ezeket a versenyeket. Két évente van, korhatáros, tehát 23 évet meg nem haladt fiatal szakmunkásoknak a versenye, amire Magyarországot tudnak pályázni. Az adott szakmában megrendezésre kerül egy nemzeti válogatóverseny, és aki azt megnyeri, ő tud tovább haladni az európai, illetve világversenyre. A következő világverseny az pedig Kínában lesz, a World Skills. Tehát egyikében Euroskills, a másikében pedig World Skills.
3: Hogyan készül erre a versenyre? Hogyan lehet egyáltalán erre készülni?
2: Az a szerencsés felállásunk van, hogy a szakácsom nyerte meg. Így mi már 3 éve együtt dolgozunk, tehát az az ismerkedési folyamat és az ismerkedési fázison már túl vagyunk. Egyébként szakmai oldalról lehet erre készülni, hogy a verseny kezdése előtt másfél hónappal meghirdetik a tesztprojektet, ami a magát a verseny feladatokat takarja. Ténylegesen a versenyre másfél hónappal a világverseny előtt tudunk készülni.
3: Milyen feladatok lesznek ezek szerint? Azért ez nyilvános, tudható.
2: Ezt másfél hónappal előtte lesz nyilvános, és akkor fogjuk igazából meglátni azt, hogy mi lesz maga a téma. Arra szoktak figyelni, hogy az az ország, ami rendezi, az adott országnak a gasztronómiájából merítenek, akár tipikusan azokat az ételeket újra feldolgozva, átalakítva, vagy az adott ország alapanyagaival kell dolgoznunk. De ezt még mindig nem tudjuk, tehát voltunk Finnországban egy válogató, illetve egy tréningversenyem, és ott is egy hónappal előtte megtudtuk az alapanyaglistát, hogy milyen alapanyagból tudunk majd főzni. Meg volt mondva az, hogy hány modul van, és ezeket az ételeket hívják ott modulnak, és erre tudtunk másfél hónapig készülni.
3: Ott milyen ételeket kellett készíteni, milyen alapanyagokból?
2: Volt desszert modul, 3 modulja volt. Tehát desszert volt, lazac étel és egy modern dumpling, tehát egy batyús étel, egy tésztát, amit tölteni kellett. Úgyhogy ezekre tudtunk akkor készülni. Ilyenkor teljesen szabadon választott. Nyilván behatárol minket egy alapanyaglista, mert azon a listán azok az alapanyagok állnak rendelkezésre, amik majd a versenyen is lesznek, és ezeket be kell rendelnünk előtte, egy hónappal a verseny előtt. Tehát van egy záros határidő, amíg nekünk itthon meg kell alkotnunk az ételeket, leadjuk kint a rendelést, és ők azokkal az alapanyagokkal fognak készülni, és azokat biztosítják számunkra, hogy amikor odaérünk a versenyre, akkor a megadott, tegyük fel akkor 150 g lisztetrendet, amikor 150 g liszt, az ott lesz nekünk. De itt is ugyebár vannak kritikus pontok, hogyha már a lisztet is nézzük, hogy milyen sikertartalma van, de nem biztos, hogy ugyanolyan minőségű liszttel fogunk dolgozni, és ez nagyban meghatározza majd a készterméket.
3: A shanghai versenyen hány modul lesz, majd hány ételt kell készíteni?
2: Még erről sincs információ. Tehát itt másfél hónappal a verseny előtt fogják nyilvánosságra hozni, hogy hány étellel kell készülnünk, és milyen ételek legyenek azok. Annyit előre láthatólag sejtek, mert 49 a legnagyobb résztvevő száma rendelkezik a szakásszakma. Azt sejtem, hogy nem biztos, hogy 5-6 vagy 7 modul lesz, lehet, hogy kevesebb lesz a nagy mennyiségű versenyző létszám tekintete miatt.
3: Mekkora lesz a csapat, amivel kimennek?
2: 35-6 fő összesen, tehát egy csapat úgy néz ki, szakmánként van egy felkészítő és van egy versenyző. Én mint szakács felkészítő megyek ki, a versenyző pedig mint szakács versenyző. Ezt ott kint ugye kompetitornak nevezik és expertnek. Nekem az lesz a feladatom, hogy zsűrizzek, pontozzak a megadott területen. Ez naponta változhat, hogy most a higiéni oldalról közelítem meg a zsűrizést, az ételek tesztelése, illetve kóstolása oldaláról, raktározás oldalról, tehát személyi higiénia sok-sok részpontszámból tevődik össze a végeredmény.
3: Hogyan szoktak a magyarok ezeken a világversenyeken szerepelni? Tudjuk-e, hogy mi volt a legjobb eredmény, amit elértünk?
2: Az én eredményem volt, mert 2009-ben én Kanadában versenyeztem, és rá 3 évre, 12-ben pedig Belgiumban, mint Euroskills versenyző, viszont ott ugye 26 év a korhatár, és a világversenyen Medallion for Excellence, tehát egy kiválósági érdemérmet szereztem, 34 ország közül a 19. helyen végeztem, rá 3 éve Euroskills-en pedig egy bronzérmet sikerült elhozni, és szintén egy Medallion for Excellence-t. Na, egyrészt büszke is vagyok erre, hogy nem sikerült ezt elérni, másrészt meg úgy kicsit sajnálom is, mert én szeretném azt, hogy majd nálam is, vagy ez eredményt túlszárnyalja majd a következő versenyző, vagy bármelyik. Most éppen azon vagyunk rajta, hogy remélem, hogy meg fogja haladni a korábbi teljesítményemet.
3: Kell ahhoz, hogy ez sikerüljön. Milyen képességek kellenek ahhoz, hogy valaki ilyen világversenyen ilyen fantasztikus eredményt érjen el?
2: Hát jó alapanyag, jó személyi alapanyag, tehát kitartás kell, szorgalom kell, alázat, és át kell valahogy kapcsolni az agyunkat abból a szempontból, hogy nem persze magunkat is képviseljük, mint egyént, de legfőképpen egy országot képviselünk. Tehát az egy nagyon nagy teher is tud lenni, meg az is, de ennek a kis égisze alatt kell ezt megcsinálnunk. Nyilván nagyon sok gyakorlás kell. Tehát ez elvitatatlan, ami mindenben kell rutin gyűjteni. Nagyon jó kapcsolatban kell lenni a szakértőnek a versenyzővel ahhoz, hogy jó eredményt tudjunk elhozni. Hát bízom a legjobbabban.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Civilizációs probléma házi kedvenceink esetében is az allergia, amely bármely emlőst érinthet, akár a cicáinkat is. A témakört dr. Gippert Róbert állatorvosa járta körül Springman Bernadett.
2: Sokszor beszéltünk már arról, hogy egy kutyán hogy lehet észrevenni, hogyha allergiás lesz valamire, hogyha allergiás tüneteket mutat, ami nem is annyira nehéz, hiszen általában a kutyák közvetlenül mellettünk élnek. De mi a helyzet a macskákkal rajtuk, hogy tudjuk észrevenni, hogy esetleg a tápra allergiás lett, vagy bármilyen más szerre, ami az otthonunkban található?
3: Igen, hát alapvetően a eljáró macskáknál sokszor már akkor veszik észre a gazdik, ha a probléma van, amikor már jelentős bőrtünetek vannak, de mondjuk egy lakásban tartott cicánál sokkal előbb lehet azokat a tüneteket észlelni, hogy valami nincs rendben a bőrével. Igazából a szőrhullás az nyilván az legelső lépcsője annak, hogy kicsit jobban hullatja a szőrét, de ez nagyon sok betegség kezdőjeleként is lehet, tehát hogy állat beteg legyengül, abban a pillanatban a szőre elkezd hullani. Tehát a viszkető tünetek azok ugyanúgy jelentkeznek, mint a kutyáknál, tehát általában megvannak az úgynevezett predilekciós helyek, magyarra lefordítva azok a jellegzetes területek a testfelszínen, tehát például fül mögött, lábhajlatokban, lábvégeken, ahol végülis legelső képen jelentkeznek a bőrtünetek. A bőrbetegség mindig egy nagyon nehezen fogható történet, tudnélik számos más betegséghez kötődő problémakörnek is lehetnek bőrtünetei, tehát önmagában az elkönítés sem egy egyszerű történet, illetve hát sajnos a diagnosztizálásuk is sokszor költséges és türelmet igényel, és legfőképpen a kezelésük igényel nagyon-nagyon sok időt és energiát. Tehát visszakanyarodva a tünetekhez, tehát általában valamilyen viszkető vakarózó tünetek jelentkeznek bőrpirrel, szőrhullással, és hát későbbiekben az elváltozott területeken azáltal, hogy nyalja vagy kaparja sebek jelentkeznek, és ezek mind-mind fokozzák a tüneteket. Az egészséges kutya-macska szőrében számos olyan kórokozó van, ami adott esetben feltételesen okoz problémakört. Tehát, hogyha egészséges az állat, akkor ezek a kórokozó gombák, baktériumok, atkák adott esetben nem okoznak klinikai tünetet. De bármi gyengítő tényező van, abban a pillanatban ezek szerephez jutnak, és másodlagosan kialakítják a tüneteket. Tünetek akkor vannak már, amikor ezek a másodlagosan szerepet játszó gombák, baktériumok elindítják a különböző szövődményes fertőzéseket. Alapvetően az allergiás betegségeknek több csoportja van. Leggyakoribb, ami az utóbbi időkben a legtöbb problémát okozza, az a táplálék eredetű. Nyilván vannak külső tényezők, csak úgy, mint az embereknél pollen, poratka, tehát számos olyan külső szezonális problémakör, ami végeredménybe tüneteket okozhat, de a leggyakoribb a táplálék. És egyre több ilyen problémával találkozunk, és sajnos nagyon széles a skálája az, hogy mit tud allergiát okozni, és ezen belül is bizonyos tényezők átfedésben vannak, tehát nem minden esetben csak egyféle húsra, hanem bizonyos húsfélékre, nagyon sok esetben bizonyos gabonafélékre, vagy számos olyan étel összetevőkre, például élesztő, vagy olyan összetevője tápnak, ami mondjuk anyagként szolgál, problémát tud okozni. Alapvetően mit tudunk tenni? Két iránya van mindig a kezelésnek, egyrészt magát a tüneteket, mérsékelni kell, másrészt meg kell találni az okot. Az ok megtalálása az nem egy egyszerű történet. Tudnék, az allergia vizsgálatok elég költségesek, és sok esetben olyan tényezőket találunk, amit szinte lehetetlen kiküszöbölni, tehát marad a tüneti kezelés, ami csak úgy, mint az embereknél folyamatosan valamilyen antiallergiás készítmény, amivel a vakarózásnak a tüneteit, és ezen keresztül végeredményben a szövődményeket ki tudjuk küszöbölni. Türelem kell hozzá, mind a gazdi, mind az állat részéről, és sajnos költségesek ezek a bőrgyógyászati panaszok, maga kivizsgálásuk is, és a kezelésük is. De összességében hasonlóan a kutyákhoz, hasonlóan az emberhez, általában diszkomfort a jávakarózással, bőrpirral, és utána egyre durvább és durvább bőrtünetekkel.
2: Igaz lehet itt is az, ami a kutyáknál általában, hogyha nem akarjuk, hogy allergiás legyen, akkor eleve nem szárnyas hússal készült tápot adunk nekik, vagy odafigyelünk a gabona bevitelére is, ezekkel meg lehet előzni az allergiát?
3: Az allergia, ahogy az embernél is, civilizációs betegség, tehát igazából egyre halmozódnak azok a tényezők, amik végül is ezt az allergiás folyamatot kialakítják. Tudunk számos olyan tényezőről, mint például a baromfi hús, ami talán az egyik leggyakoribb allergizálnyó tényező, aminek a kiküszöbölésével hajlamosító tényezőket lehet csökkenteni. Nyilván ez sem egy aranyszabály, de igazából mi is, amikor egy allergiára gyanús állattal találkozunk, az első kérdés, hogy milyen típusú tápon van, és azt biztos, hogy sokat beszéltük, majd a legtöbb kereskedelemben kapható tápban a fehérje forrás, tehát a húsliszt, általában baromfiból készült, tehát jában van ráírva, hogy halas, vadas, és mondhatnák egyéb más ízesítésű készítményeket. A legtöbben a fehérje forrás az baromfi húslisztből készül, tehát ilyen vonatkozásban nagyon kevés az a táp, ami valóban csak azt a fehérjét tartalmazza, ami rajta van. Főzni meg nyilván kevesen tudják időben, energiával, sok esetben pénzzel fölbírni, hogy mondjuk speciális, kevés allergizáló tápokat etessünk, és a gyógytápok, amik úgynevezett hipoallergének, ezek viszonylag sajnos drágábbak. Nyilván lépésről lépésre szoktuk ezt a problémakört megoldani, tehát nyilván megpróbál kiküszöbölni, ami a leggyakrabban allergizál, és utána, ha nem segít ez a történet, akkor jöhetnek a különböző trükkök etetésben is, vagy pedig speciális tápokkal, amivel mégis a táplálkozás eredeti allergiát meg lehet próbálni behatárolni, és akkor végül is az alapokot tudjuk kezelni, ami mindenképp az alfája meg az omegája minden betegségnél.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Néhány pihentető óra Kaposvár Rádiójával. Rádió most. Lazítson!

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Helytörténeti rovatunk jelenleg a Kossuth téren kalandozik, de nem csak földrajzilag, hanem történelmileg is. A stúdióban Májárné Bocska Ágnes idegenvezető és Ród Balázsi Hunor műsorvezető.
2: Térjünk át a Kossuth tér egyik ikonikus épületére, és lehet talán azt is mondani, hogy a város legfontosabb épületére, ez a Városháza. Korábban már Kossuth Lajos kapcsán említetted, hogy majd rátérünk a festményre is, ami a díszteremben található. Mi a Városháza története, ami érdekes lehet a kaposváriaknak is?
3: Szeretett épületünk, nagyon-nagyon hálás a maga nemében. Ezt most nyilván az önkormányzati tevékenységen túl, tehát a funkcióján túl mondom, hogy idegenvezető szempontból és turista szempontból, vagy a lakosság szempontjából is egy rendkívül hálás épületről beszélünk, akár kívül, akár belül, az épületen belül mozgunk, és ott nézzük meg, hogy milyen történetek kapcsolódnak hozzá. De akkor ne szaladjunk ennyire előre, mert a Városházának, ennek az épület ugyan itt kezdődik a története 1902-ben, amikor lerakják az alapjait, de azt lehet, hogy nem feltétlen tudják a kaposváriak sem, hogy volt itt egy régi városháza, amit mindig emlegettünk, ugye a bárányfogadó helyén volt a régi városháza, és ez az 1800-as években már állt, úgyhogy ez lett később a bárány vendéglő. Én hoztam is neked egy kis képet, és talán majd meg fogom tudni mutatni, hogy nézett ki. Tehát egy emeletes épületről van szó, itt látszik, hogy nézett ki ez annak idején. Ez egy egyszerű kis hatszobás épület, de volt benne konyha, és itt volt még a börtön is.
2: Aztán.
3: Bizony.
2: Nagyon multifunkcionális épület volt. Hallgatóknak mondom, hogy ha látnák ezt a képet, akkor rá sem ismernének a mai épületre. És már akkor is vendéglő a bárányhoz volt a neve.
3: Igen, ez később lett ugye a vendéglő része. No szóval, ez már az 1800-as években vagyunk, és a kiegyezés évében határozta el nálunk a városvezetés, hogy szükség van egy új városházára, és szükség van hozzá egy jegyzői laknak a megépítésére is. És akkor még úgy tervezték, hogy ez a hivatal mellett a rendőrségnek is helyet ad, tehát mindenképpen több funkcióba gondolkodtak annak idején. Aztán az idő csak ment, ugye lassacskán ballagott, mint Petőfinek az ökrös szekere, és a városháza csak nem épült föl, viszont a város egyre jobban fejlődött. És eljutottunk oda a századfordulóra, hogy már a lakosság volt az, aki igényelte volna egy új, impozáns városháza épületnek a megépítését, és ők, most idézőjelben mondom, szinte követelték, hogy ez a régi épület, ez tűnjön el erről a főtérről, és a városközpont, mert ugye mindig a település központja jelenlegi Kossuth tér volt, ez a tér egy impozáns képet mutasson, épüljön ki, mert ez illett a fejlődő városhoz. Tehát rendezett legyen a városközpont, erre volt szükség. Úgyhogy végül is 1900 októberében döntötték el, hogy megépítik a városházát, Kopecek Györgyöt és Kertész Róbert kérték föl, tehát az ő tervei alapján, illetve őt választották, tehát az ő tervei alapján épült föl a városháza. És amikor belépünk az épületben, a Kossuth téri bejárati ajtón, így van, belépünk az eredeti bejáraton, akkor lent a bejárat alatt átlépünk az 1902-es dátumon, tehát ez utal az építésnek az évére. Viszont ez is nagyon érdekes, hogy de meg is kérdezlek akkor téged, mit gondolsz, mennyi idő alatt épült föl a városháza épülete? Tehát ismered a nagy épületet, mit gondolsz, mennyi ideig tartott?
2: Általában az ilyen kérdések becsapósak szoktak lenni, és vélhetően nagyon kevés idő lehetett ennek a felépítési ideje. Nem tudom, egy 1-2 évre tippelek mondjuk?
3: Nagyon jól tippeltél, egy év alatt elkészült az épület. Tehát konkrétan 1903. december 21-én verték be az utolsó szöget a városháza dísztermének a faburkolatába. Na de hát akkor jött a karácsony, jött az új év. Ugye Németh István volt akkor a polgármesterünk, és akkor polgármester úr úgy gondolta, hogy hát azért egy ekkora épületet nem lehet csak így hip-hop átadni, hát az emberek mással vannak elfoglalva akkor, úgyhogy kivárta a következő év első komolyabb ünnepét, a március 15-ét, és ünnepélyes keretek között 1904. március 15-én felavatták ezt az épületet.
2: Biztos vagyok benne, hogy még nagyon sokat tud Ági mesélni, de időközben nagyon telik a műsoridőnk, úgyhogy hamarosan még visszatérünk a következő adásokban erre a témára, és zárásképpen egyébként gondolatébresztőnek azzal kapcsolatosan, hogy mennyi idő alatt épült fel a városháza, érdemes azt is átgondolni, hogy ráadásul azokban az időkben még nem állt rendelkezésre az a fajta technológia, ami most igen, úgyhogy ezért is nagyszerű. Én nagyon szépen köszönöm Májáné Bocska Ágnesnek, hamarosan majd innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: Bemutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Berze Márton kommunikáció szakemberrel készült beszélgetés sorozatunk elkanyarodott legutóbb abba az irányba, ahol, tegyük fel, egy kaposvári somogyi KKV cég ugrásszerűen megnő. Nyilván ilyenkor is fontos a munkatársakkal fenntartani vagy kiépíteni a bizalmas kapcsolatot, de mondjuk kisméretű BT esetén a Mancikával történő reggeli kávézgatás és beszélgetés elég egy több tucat alkalmazottat foglalkozó KFT esetén is?
2: Nem, egyébként még Mancikával se volt elég, de hogy mint vezetői viselkedés vagy felelősségvállalás a munkatársak iránt sem volt elég a rendszeres és eredményes kommunikációhoz az, hogy beszélgetünk egymással lazán. Egyrészt azért, mert ugye ez, ha nincs betervezve, ennek nincsenek keretek adva, akkor ez vagy megtörténik, vagy nem. Na most nekem nem olyan kapcsolatra van szükségem a munkatársakkal, vagy nem olyan információ áramlásra van szükségem a szervezeten belül, hogy vagy megtörténik, vagy nem. Nekem mindig szükségem van arra, hogy a közvetlenül nekem dolgozó emberekkel aktív kapcsolatom legyen, mert ezzel építek bizalmat, és azért nem kell a hatalmamat használnom ahhoz, hogy elérjek valamit vezetőként, hanem egyszerűen a kapcsolat erejéből tudom vezetni a cégemet, és ez egyébként az egyik legfontosabb ismérve egy jó vezetőnek, hogy nem fenyegetéssel, meg pozícióból beszélve éri el, amit el szeretne érni, hanem pusztán kapcsolatból és kommunikációval. Ez se új dolog egyébként. Szóval sose volt elég.
1: Oké, elfogadom, de akkor ha nem így, akkor hogyan tartsak fent jó kapcsolatot a vállalkozásom dolgozóival?
2: Például azzal, hogy rendszeresen beütem ezek a közvetlenül nekem dolgozó személyekkel egy heti 30 perces one-on-one megbeszélést. Ez például egy kiváló kezdő lépés, és amikor már hallom az ellenérvet, hogy de hát nekem erre nincs időm, én nagyon elfoglalt ember vagyok, nekem rengeteg kötelezettségem van, akkor igen, elfoglalt ember vagy, de vedd észre, hogy vezetőként, és akkor itt kanyarodnék vissza a beszélgetés elején elmondottakhoz, hogy vezetőként a te teljesítményedet és eredménylistádat a neked dolgozó emberek teljesítménye és eredménylistája határozza meg. Tehát vezetőként neked az embereid a dolgod. És amikor te azt mondod, hogy neked nincs időd velük kommunikálni, velük kapcsolatot és bizalmat építeni, akkor azzal azt is mondod, hogy nincs időd fejleszteni, nincs időd visszajelzést adni a munkájára, nincs időd delegálni, ugye nem is delegálsz, ezért roskadsz a teendők súlya alatt, hiszen nem tudod, hogy ezt a feladatot képes-e az illető elvégezni, vagy hát ilyen lutrin, vagy igen, vagy na. És hát maga alá temet szépen lassan a munka. Na most a növekedési fájdalom ma a küzdő szervezeteknél ez drámai. És már csak azért is drámai, mert ugye most itt beszéltünk erről, hogy felveszünk embereket, akiket már nem is ismerünk, nem is mi vesszük fel a saját cégünkhöz azokat az embereket, ugye ez a legviccesebb már. És ez drámai, a megnövekvő komplexitást hoz egy szervezetben. Többek között a kapcsolatok számában is. Most gondolj bele, minden új munkatárs az exponenciálisan növelni fogja a szervezeten belüli kapcsolódások számát. Tehát ha van egy kétfős csapatod, és felveszed a harmadik kollégát, az valójában ugye mi egy 50%-os bővülés, de a kapcsolatok száma a háromszorosára nő. Hiszen mindenkinek lesz kapcsolata az új kollégával. Na most az 50 fős szervezetben, amikor bejön az 51. ember, akkor vajon fel vagyunk arra készülve, hogy ez ugyancsak egy új személy, de 50 új kapcsolat? 50 új lehetséges konfliktus és nehézség? Tehát amikor azt mondjuk, hogy nincs időnk az embereinkre, akkor valójában azt mondjuk, hogy nincs időnk arra, hogy például az embereink közötti kapcsolattal foglalkozzunk, és akkor ilyenkor szoktak hát ilyen nagyon érdekes jelenetek lezajlani, meg frakciózás, meg tiszta ilyen középiskolai, nem tudom, menza konfliktusok, hogy ez nem áll szóba ezzel, ez meg van sértődve erre, ez annak a területe, ő vele nem dolgozik, és te az egészről semmit nem tudsz, hiszen neked közvetlenül velük nincs kapcsolatod. Mert hogy vezetőként ott kezdődik az igazi móka, hogy nem pusztán te a közvetlen beosztottjaiddal tartod például ezeket a 30 perces, heti 30 perces megbeszéléseket, hanem ők is tartják a nekik közvetlenül dolgozó emberekkel. Felmerült egy tréningen, hogy korábban a nagy ilyen bürokratikus szervezetekben az internet előtti időkben hogyan mentek át információk és döntések. Ugye ma már akkora természetességgel használunk e-mailt, Slack-et, nem tudom, bármit, projektmenedzsment szoftvereket arra, hogy úgymond transzparens és gyorsabbá tegyük a kommunikációt, zárójel, miért érzem azt, hogy valójában ezek azok, amik még átláthatatlanabbá teszik az életünket, vagy még nehezebbé teszik a kommunikációt, zárójel bezárva, tehát hogy mégis hogy lehetett az, hogy múltban mondjuk egy IBM, vagy még korábban mondjuk egy Ford, hogyan tudott működni, vagy egy egyszerű, nem tudom, mondjuk négy üzletből álló helyi bolthálózat, nem tudom, valahol az Alföldön, hogy tudtak ott valahogy mégis egy irányba húzni, mégis közös nevezőn lenni. Hát így, hogy a hierarchia arra is jó, például, hogy ezt a fajta információ átadást és kommunikációt mederbe tereli. Tehát én vezetőként átadom a nekem dolgozó embereknek az információt, ők átadják a nekik dolgozó embereknek az információt, és így tovább. Ebbe sincsen semmi új. Tehát nagyjából az egyiptomiak óta így működnek az emberi társadalmak, úgyhogy nem kell feltalálni a meleg vizet meg a kereket, ezek már fel vannak találva, csak mondjuk el kéne kezdeni őket használni. Tehát ez is például egy növekedési fájdalommal kapcsolatos nehézség, hogy hirtelen megnő a komplexitás föláll a kapcsolatok számába, és hát ugye a növekedés az néhány ponton nem folytonos lesz, hanem drámai és lépcsőzetes. Tehát hirtelen nagyon durván meg tudnak ugrani a szervezeti konfliktusok meg problémák. Ugye erre vannak különböző szabályok, azt hiszem a Hiroshi Mikitaninak van ez a 3-10-es szabálya, hogy a szervezetben valami minőségileg változik meg 3-10, 30-100, 300, 1000, 3000 meg 10000 főnél, és hogy ezek ilyen, szóval ezek ilyen drámai különbségeket hozhatnak. Tehát egy 100 fős cég is nagyon-nagyon más növekedési fájdalmaktól szenved, mint mert egy 300 fős, pedig papíron ők ugyanaz a mondjuk így cégkategória, vagy tehát a KSH szerint ők ugyanabban vannak, de hát valójában nem ugyanabban vannak. Úgyhogy igen, ez nem egy egyszerű dolog. Különösen akkor, hogyha idehozzuk, és bocsánat, mindjárt befejezem, Dunbarnak a törvényét, aki ugye azt mondja, hogy brit antropológus volt, ma csupa ilyen társadalomtudományi példát hozok nála, de ez a hátteremből is következik, a bölcsész és politológus hátteremben jön ez valószínűleg. Szóval Robert Dunbar mondta, hogy egy brit antropológus, ő azt állapította meg így a kutatásai során, hogy az emberi kapcsolatainknak van egy határpontja, és az állítása szerint ez a határpont a 148 fő. Most meg neked azt, hogy ez hogy jutott erre a következtetésre, de ő azt mondja, hogy ezen a ponton túl a csoport tagjai elveszítik egyszerűen a képességüket arra, hogy eredményes és hatékony társas kapcsolatokat tartsanak fenn. Tehát ez a 150 fő, ez az a határ, amit belátunk emberi ésszel, és azt tudjuk mondani, hogy igen, ezek az emberek, ezek egy közösséget alkotnak. És ugye ez, ráadásul ez a 150 fő sem egyenlő eloszlással van. Tehát ugye ebből lesz 5, akivel jobban vagyok, meg nagyon közeli van, 15, akivel nagyon jó szakmai viszonyban vagyok, ugye ebben már beleértem az előző 5-öt, tehát akiket még emberileg is bírok, van 50, akivel még úgy van viszonylag jó a kapcsolat, oda köszönünk egymásnak a céges kantinba, vagy nem tudom, hogy micsoda, és a 150 az meg mondjuk így az egészet nézve, az meg a teljes ismerettségi köröm az adott szervezeten belül. Na de mi van akkor, hogyha 650-en dolgoznak, vagy 1500-an dolgoznak ennél a cégnél? Akkor vajon hány közösséget vezetsz a tulajdonképpen vezetőként? És te egyébként benne vagy ezeknek az embereknek a körében? De szerintem ezek az igazán izgalmas kérdések. Úgyhogy igen, érdemes egy kicsit antropológiát is olvasni, ezt szeretnénk megérteni. Még egy dolog a múltból, ami hasznos lehet a jövő megnyerése szempontjából.
1: Marci, jövő kedden folytatjuk. Műsorunk a végéhez ért. A következő pénteken este 8-kor lesz majd. Ha akkor valamiről szívesen hallanának, írják meg nekünk az info@radiomos.hu e-mail címre, hogyha lehetőségeink megengedik, feldolgozzuk a témajavaslatokat. Búcsúzom már a stábunk nevében, Keszthelyi Tibort hallották. További szép estét kívánok, viszont hallásra!
0: Ez volt a Mutató.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobb.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. Felújítják a Kossuth teret. Zöldebb és korszerűbb lehet Kaposvár főtere. A Kossuth téren bővítik és felújítják a zöld felületeket, korszerűsítik a növényállományt, valamint megújul a szökőkút és annak környezete is. A téren új padokat helyeznek el, miközben jelenlegi karakterét és rendezvényhelyszínként betöltött szerepét is megőrzik. A beruházás 500 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. A munkálatok pontos kezdési és befejezési időpontját egyelőre nem közölték. Megépítik a város 7. okoszebráját. A Kisfaludy utcai iskola előtt okoszebrát alakítanak ki, így biztonságosabbá válhat a gyalogos közlekedés az intézmény környékén. Ez lesz a 7. ilyen átkelőhely a városban. A rendszer villogó fényekkel hívja majd fel az autósok figyelmét az úttestre lépő gyalogosokra, emellett 8 prizmát is beépítenek. A csaknem 4,8 millió forintos beruházáshoz közel 2 millió forint támogatást nyert Kaposvár, a fennmaradó összeget az önkormányzat biztosítja. A fejlesztésről hétfőn döntött a közgyűlés, az okoszebra kialakítása ezután kezdődhet meg. Szüneteltetik a Szigetvár utcai óvoda működését. Átmenetileg nem indul óvodai csoport Kaposváron a Szigetvári utcai tagóvodában a kevés jelentkező miatt. Az intézményben júniusban még 19 gyermeket tartottak nyilván, szeptemberre azonban mindössze 10 maradtak volna. Több szülő másik óvodát választott, két család pedig elköltözött a városból. Mivel a szabályok szerint az óvodai csoport

Csütörtöktől jövő hét keddig lompermetezést végeznek Kaposvár közterületein. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban az időjárástól függően végzik. A permetezéssel elsősorban a platán, juhar és hársfákat, valamint más lombos növényeket védik a kártevőktől és betegségektől. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint a felhasznált szerek sem az emberekre, sem a méhekre és az élő környezetre nem jelentenek veszélyt. A társaság fokozott figyelmet kér az érintett területeken közlekedőktől. A csapadékvízelvezető hálózatot is korszerűsítik. Továbbfejlesztik Kaposvár csapadékvízelvezető rendszerét közel 500 millió forintból. A város mintegy 482 millió forintos uniós támogatást kapott, amelyből három területen végeznek munkálatokat. Felújítják a Szent László utca és a Csík-Ferenc sétány csapadékvízelvezető hálózatát, valamint a Kapos folyó belterületi műtárgyait. Emellett záportározókat és szikkasztókat is kialakítanak. A beruházással az intenzív esőzések okozta károkat szeretnék megelőzni, a víz visszatartásával pedig az aszályos időszakok hatásait is mérsékelhetik. Javítják a Kisgát megközelíthetőségét. A Kisgát és a Guba Sándor utca között új összekötő út épül Kaposváron. A beruházás 300 millió forint visszerem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg, és egy második közúti kapcsolatot biztosít a jelenleg csak az Ondvezér utca felől megközelíthető városrésznek. Az új út déli oldalán járda épül, emellett a kerékpáros közlekedés feltételeit is javítják, valamint közvilágítást és közmű kapcsolatokat alakítanak ki. Gólyatáborral indítják az egyetemet a friss hallgatók. Hétfőn a Matek Kaposvári kampuszán megkezdődött a gólyatábor. Az idei programon mintegy 500 első éves vesz részt, akikre a következő napokban vetélkedők, közös programok és bulik várnak.

0: gondozását és társadalmi felzárkózását segítő, országos hatású közösségszervező és hálózatépítő munkájáért kapta. Dr. Kovács Zoltán egyben a Szent András István Egyetem Roma Szakkollégium igazgatója is. A 60 lesz a Rákóczi harmadik ellenfele a kupában. A kaposvári Rákóczi a Magyar Kupa harmadik körében a Heves megyei első osztályban szereplő 60-nal került össze. A forduló sorsolását hétfőn tartotta a Magyar Labdarúgó Szövetség. A Rákóczi az előző két fordulóban a Bántaszéket és a PTE Peacot búcsúztatta. A harmadik forduló küzdelmeit szeptember közepén rendezik meg. A továbbjutás egy meccsen dől majd el, a Rákóczi pedig idegenben a 60 otthonában játszik majd.
1: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Hajnalban kitisztul az ég, eső nem várható, a hőmérséklet pedig 17 fokig csökken le. Holnap visszatér a napos, mérsékelten meleg idő, 29 fokos maximummal. Csütörtöktől pedig ismét fokozódik a hőség, és akár 34 fok is lehet majd.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: R&B, hip-hop, funky, rap.
1: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.
1: Ultimatum. Bad man, take ultimate. Go away. You have a steer.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: ki. Rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Hírek most.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Közel 500 millió forintból fejlesztik tovább Kaposvár csapadékvízzel vezető rendszerét. A város mintegy 482 millió forintos uniós támogatást kapott, amelyből 3 területen végeznek munkálatokat. Felújítják a Szent László utca és a Csík-Ferenc sétány csapadékvízzel vezető hálózatát, valamint a Kapos folyó belterületi műtárgyait. Emellett záportározót és szikasztókat is kialakítanak. A beruházással az intenzív esőzések okozta károkat szeretnék megelőzni, a víz visszatartásával pedig az aszályos időszakok hatásait is mérsékelhetik. Szombaton tancergyűjtést szervez a kaposvári Mami a nehéz helyzetben élő gyermekek támogatására. Délelőtt 10 óra és fél 12 között a Kultik mozi előtt várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, tolltartókat, füzeteket, írószereket, rajzfelszereléseket és más tanszereket. Az adományokat a kaposvári egyházmegyei Caritas juttatja el a rászoruló családokhoz. A gyűjtéshez családi program is kapcsolódik. 11 órától a Minyonok és Szörnyek című filmet vetítik a moziban, amelyre előzetes regisztráció szükséges. Megkezdődött a gólyatábor a Matek kaposvári kampuszán hétfőn. Az idei programon mintegy 500 elsőéves vesz részt, akikre a következő napokban vetélkedők, közös programok és bulik várnak. A gólyákat Gyurica Csaba rektor is köszöntötte, aki arra biztatta őket, hogy az egyetemi évek alatt a tanulás mellett építsenek kapcsolatokat és gyűjtsenek minél több élményt. A gólyatábor célja, hogy az új hallgatók már a szeptemberi tanévkezdés előtt megismerjék egymást és az egyetemi közösséget. Egy falunapi vita miatt intézkedtek a rendőrök vasárnap Tengődön. Egy 25 éves ittas fiatal összeveszett egy másik férfival, akit megpróbált megütni. A donászás közben azonban egy mellette álló nőt talált el. A nő könnyebben megsérült, és a szemüvege is összetört. A férfi ezután hazafele indult, útközben pedig puszta kézzel betörte egy parkolóautó ablakát. A rendőrök még a helyszínen elfogták, majd előállították a siófoki rendőrkapitányságra, ahol beismertetették. Eltűnt személyként körözi a rendőrség Buzsáki Ákos korábbi válogatott labdarúgót. A körözést a budapesti 17. kerületi rendőrkapitányság rendelte el, további részleteket azonban egyelőre nem közöltek. Buzsák édesapja Bliknek azt mondta, a fia sokat tartózkodik külföldön, tavaly is egész évben Görögországban volt, ugyanis építési vállalkozó lett, legutóbb pedig múlt héten beszéltek telefonon. A 44 éves Buzsáki Ákos pályafutása jelentős részét Angliában töltötte, a magyar válogatottban pedig 20 mérkőzésen lépett pályára.
0: Időjárás jelentés.
1: Este általában felhős lesz az ég, és kialakulhat kisebb eső, zápor, vagy helyenként heves zivatar. A hőmérséklet este 23 fok környékén alakul, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap visszatér a napos, mérsékelten meleg idő 29 fokos maximummal.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Valamit el kell, hogy mondjak.

0: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Lángoló ajtók, izzadó falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak.

legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most. You should never treat me like...

ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Okoszebrát alakítanak ki a Kisfaludi utcai iskola előtt, így biztonságosabbá válhat a gyalogos átkelés az intézmény környékén. Ez lesz a 7. ilyen átkelőhely a városban. A rendszer villogó fényekkel hívja majd fel az autósok figyelmét az úttestre lépő gyalogosokra, emellett 8 prizmát is beépítenek. A csaknem 4,8 millió forintos beruházáshoz több mint 2 millió forint támogatást nyert el Kaposvár, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat biztosítja. A fejlesztésről hétfőn döntött a közgyűlés, az okoszebra kialakítása ezután kezdődhet meg. A kevés jelentkező miatt átmenetileg nem indul óvodai csoport Kaposváron a Szigetvár utcai tagóvodában. Az intézményben júniusban még 19 gyermeket tartottak nyilván, szeptemberre azonban mindössze 10 maradtak volna. Több szülő másik óvodát választott, két család pedig elköltözött a városból. Mivel a szabályok szerint egy óvodai csoport indításához legalább 13 gyermekre van szükség, szeptember 1-től szüneteltetik az intézmény egyetlen csoportját. Az érintett családokkal személyesen is egyeztettek. Az ott dolgozó két óvoda pedagógus és a Dajka továbbra is a kaposvári óvodai központnál dolgozhat más óvodákban. Egyre több területen vetik be a humanoid robotokat Kínában. A fejlesztők már nem csak bemutatókon tesztelik a gépeket, hanem ipari, mezőgazdasági és háztartási feladatokra is alkalmazzák őket. Robotokat használnak például veszélyes üzemek ellenőrzésére, mérgező gázszivárgások felderítésére, de már paradicsomszedéssel, ruhahajtogatással és logisztikai munkákkal is kísérleteznek. A szakemberek szerint a humanoid robotok rövid távon elsősorban a gyártásban, a logisztikában és a veszélyes munkakörnyezetekben terjedhetnek el.
0: Időjárás jelentés.
1: Este általában felhős lesz az ég, és kialakulhat kisebb eső zápor, vagy helyenként heves zivatar. A hőmérséklet este 23 fok környékén alakul, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap visszatér a napos, mérsékelten meleg idő 29 fokos maximummal.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.
1: Na mi van, hiányoztunk?

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Lompermetezést végeznek Kaposvár közterületein csütörtöktől jövő hét keddig. A munkákat az esti éjszakai órákban az időjárástól függően végzik. A permetezéssel elsősorban a platán, juhar és hársfákat, valamint más lombos növényeket védik a kártevőktől és betegségektől. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint a felhasznált szerek sem az emberekre, sem a méhekre és az élő környezetre nem jelentenek veszélyt. A társaság fokozott figyelmet kér az érintett területen közlekedőktől. A Heves megyei első osztályban szereplő 60-nal került össze a Magyar Kupában a kaposvári Rákóczi. A harmadik kör sorsolását hétfőn tartotta a Magyar Labdarúgó Szövetség. A Rákóczi az előző két fordulóban a Bártaszéket és a PTE Peacot búcsúztatta. A harmadik forduló küzdelmeit szeptember közepén rendezik meg. A továbbjutás egy meccsen dől majd el, a Rákóczi pedig idegenben a 60 otthonában játszik majd. Sikeresen megműtötték kedden a Szolnoknál balesetet szenvedett Gripen pilótáját. Az orvosok szerint az 51 éves férfi teljesen felépülhet majd. A vadászpilóta a hétfői katapultálás során gerincsérülést szenvedett. A Gripen műszaki hiba miatt hajtott végre kényszerleszállást a szolnoki repülőtéren, majd kigyulladt és megsemmisült. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A program délelőtt 10 órakor kezdődik Mohácson, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond emlékbeszédet, majd szentmisét és koszorúzást tartanak. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartással emlékeznek a csata áldozataira, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen délután 5 órától hagyományőrzők elevenítik fel az 1526-os ütközetet.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban kitisztul az ég, eső nem várható, a hőmérséklet pedig 17 fokig csökken le. Holnap visszatér a napos, mérsékelten meleg idő, 29 fokos maximummal. Csütörtöktől pedig ismét fokozódik a hőség, és akár 34 fok is lehet majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, Éliár Gyula vagyok, énekes, zeneszerző, és küldöm mindenkinek szeretettel a következő dalomat.

Nincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél vagy, bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Új összekötő út épül a Guba Sándor utca és a Kisgát között Kaposváron. A beruházás 300 millió forint visszalem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg, és egy második közúti kapcsolatot biztosít a jelenleg csak az Ondvezér utca felől megközelíthető városrésznek. Az új út déli oldalán járda épül, emellett a kerékpáros közlekedés feltételeit is javítják, valamint közvilágítást és közmű kapcsolatokat alakítanak ki. Elmarad a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub e hétre tervezett mindkét felkészülési mérkőzése. A kaposváriak kedden hazai pályán, pénteken pedig idegenben játszottak volna az Újbuda MAFC ellen. A klub tájékoztatása szerint azonban a keret több tagja is sérüléssel vagy betegséggel küzd, ezért a szakmai stáb mindkét edzőmeccs lemondása mellett döntött. Magyar rendőrök találtak meg egy németországi kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt. A német hatóságok körözés alapján követték az érintett járművet, amelyet végül Csongrád megyében az M43-as autópálya egyik pihenőinél állítottak meg. A csecsemőt a mentők stabil állapotban vitték kórházba, ahol megkapta a szükséges orvosi ellátást. Az akcióban résztvevő rendőröket később elismerésben részesítették. Több mint 1 milliárd forintnak megfelelő összegért kelt el a futball történelem egyik leghíresebb labdája. Ezzel szerezte Diego Maradona az 1986-os világbajnokságon az angolok ellen az Isten kezenében elhíresült találatát, majd néhány perccel később az évszázad gólját is, amikor a félpályától indulva kicselezett mindenkit és kapuba talált. A mérkőzés játékvezetője a lefújás után megtartotta a labdát, és több mint 30 évig őrizte. 2022-ben 1,3 millió fontért adta el, most pedig már 2,5 millió fontért, vagyis több mint 1 milliárd forintért talált új gazdára.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban kitisztul az ég, eső nem várható, a hőmérséklet pedig 17 fokig csökken le. Holnap visszatér a napos, mérsékelten meleg idő, 29 fokos maximummal. Csütörtöktől pedig ismét fokozódik a hőség, és akár 34 fok is lehet majd.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Megújul a Kossuth tér Kaposváron. A fejlesztés során bővítik és korszerűsítik a zöld felületeket, megújítják a növényállományt, valamint a szökőkutakat és annak környezetét is. Új utcabútorokat is kihelyeznek, miközben megőrzik a tér jelenlegi karakterét és rendezvényhelyszínként betöltött szerepét. A beruházásra 500 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást fordítanak. A munkálatok pontos kezdési és befejezési időpontját egyelőre nem közölték. Egy falunapi vita miatt intézkedtek a rendőrök vasárnap Tengődön. Egy 25 éves ittas fiatal összeveszett egy másik férfival, akit megpróbált megütni. Hadonászás közben azonban egy mellette álló nőt talált el. A nő könnyebben megsérült, és a szemüvege is összetört. A férfi ezután hazafele indult, útközben pedig puszta kézzel betörte egy parkolóautó ablakát. A rendőrök még a helyszínen elfogták, majd előállították a siófoki rendőrkapitányságra, ahol beismertetették. Mától bárki megnézheti, mennyi idő alatt érnek ki a mentők Magyarországon. Az Országos Mentőszolgálat kiérkezési adatai a stat.